0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. Bővül a Debrecen város kártya kedvezményrendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep, a város számos pontján koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, tudományos bemutatók, családi programok várják az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A Nagy Erdőn a Vidám Park bohóc show-val, bűvészműsorral, óriás buborékokkal, látványos bemutatókkal készül, míg az Agora Tudományos Élményközpont planetáriumi vetítésekkel, robotikával, kísérletekkel várja a család. A Vojtina Bábszínház előadásai mellett több városrészben is lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és kézműves program. A gyereknapi hétvégéhez kapcsolódva a Debrecen Drive és több közösségi rendezvény is színesíti a kínálatot Debrecenben. A részletesebb programokat a Dehír foglalta össze. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. A több mint 100 éves Ferenc József tölgy bekerült az ország rangos megmérettetésének jelölt közé. Az egyedi fa nem csak természeti érték, hanem fontos közösségi szimbólum is a helyiek számára. Sokan személyes emlékeket is kötnek hozzá. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti örökség megóvására. A versenyben a közönség szavazatai is számítanak, így a Hajdú Böszörményiek összefogással segíthetik a különleges tölgyet, a minél jobb eredmény elérésében, írja a HAON. Bővül a Debrecen város kártya kedvezményrendszere, újabb szolgáltatók csatlakoztak a programhoz, így még több helyen használhatják a kártyát a debreceniek. Az új partnerek között uszoda, szabadulószoba, valamint több kulturális és szabadidős szolgáltató is szerepel. A városvezetés szerint a program célja továbbra is a helyi szolgáltatások népszerűsítése és a közösségi élet erősítése, közölték rádiónkkal. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. Ma és holnap olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Több 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.

Köszöntjük Léna nevű hallgatóinkat! A Léna női név, más nevek, például Helena, Magdaléna becenevéből önállósult. Egyik legismertebb viselője a népnek Léna Szancova festőművész, a másik pedig természetesen önkedves Léna, aki most a rádiót hallgat.

0: csatát, én nyertem a Best FM-en az első emelet dalát, hallották, mindjárt 6 óra van, úgyhogy el is indul a hadművelet. Mégpedig Pali mondja, hogy hol, ma reggel először és elsőként. Szervusz, a legfrissebb közlekedési informátort köszöntjük a 104.6-on. Na, Pál, szevasz, jó reggelt!
1: Szevasz, jó reggelt! Csak egy közlekedési infót mondok neked, hogy a Szabó Kálmán utcán beköltözött a madárka a kalitkában.
0: Szabó Kálmán utca, és bent a madárka a kalitkában. Köszönjük, Pál! Te is esélyes vagy a reggel informátorának járó melans pizzára, amit majd valamikor 10 óra körül adunk át. Tudják, akkor, amikor megadjuk valakinek a lehetőséget, hogy ország, világ előtt hallhassa. Boldog születésnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója. Ha ön is meg szeretné adni, akkor most is lehet nevezni bestfmdebrecen.hu, és lehet regisztrálni a névnapos évfordulós játékunkra is ugyanott. És mivel ma sokan teszik ezt, mert hogy Magdolna és Léna napja van, ezért elmondom még egyszer, hogy hol tehetik meg. bestfmdebrecen.hu. Sok szerencsét kívánunk mindenkinek! Barbra Streisand. És indítjuk a reggelt a Daxos dalával! Barbra Streisand. Barbra Streisand, újdonságunk Bibi Rexával és a Faithless-szel a New Relief.

0: Michael és a Careless Whisper, majd a 80-as évekből, most pedig 6 órakor a hírekkel. Indul a péntek reggel a Best FM-mel, jó reggelt a 104,6 MHz-en.
1: Öntöző zsákokkal védik a facsemetéket Debrecenben, rendkívüli forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. A Debrecen Drive pedig tuningautóval és drift show-val várja a látogatókat. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és a virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A Bem téren, a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik, számolt be róla a Dehír. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta a rádiónknak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipoggyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: 250 új tuning autó, péntek esti Night Drive és egy igazi autós élményfesztivál 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagy Erdőn. A hétvégi 3 napos programsorozatra több mint 30 000 látogatót várnak a szervezők. Az idei újdonságok között Lego jármű kiállítás is szerepel. A családokra és a gyerekekre is gondoltak, a Schaeffler debreceni kampusza ismét megszervezi a Mini Drive-ot, ahol a legkisebbek Forma 1-es hangulatú versenyek próbálhatják ki magukat. Részletek az esemény közösségi oldalán.
0: Ma tehát indul a Debrecen Drive, és ma még nyerhetnek majd a reggelben és a délutánban is családi belépőket erre az eseményre. 10 fok alatt van a hőmérséklet, ahhoz képest, hogy volt reggel, hogy 20 fok közelében kezdtük, hát ahhoz képest ez visszaesés, de vajon mit mutat az előttünk álló hétvége időjárási képe?
1: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Északára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.
0: Már megint? Hát volt egy hideg front a héten. Utána lett a 32 fokból 23-24, és mára is 23-at mondanak, a reggel pedig hát főképpen a felfeltámadó szélnek köszönhetően. Mondjuk azt, hogy hűvöske, össze is néztünk az előttem álló két kerékkel közlekedő sorstársnak, pajtársnak. A gondolata ugyanaz volt, mint az enyém, hogy áj, de hideg van, és tényleg. Na, és már aktivitás van az utakon, úgyhogy ne a Szabó Kálmánon vagy hol gyorsuljanak és készüljenek a Drive-ra, a Debrecen Drive-ra. Keretesen zárjuk a reggel első hírblokját, mert hogy Jóska levelet hozott a posta.
4: Szia, Jóska vagyok. Figyelj csak a Szabó Kálmánon, ott ül benne a madárok.
0: Ott bizony, Palival kezdtük, ő is a Szabó Kálmánról jelentkezett be, úgyhogy ott már tuti aktív a box. Legyenek óvatosak, figyelmesek, és hallgassák, hívják a Best FM-et. Elindul a reggel pénteken, a hónap utolsó hétvégének a nyitányában. Fazekas László vagyok, 5 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok!

0: készüljön velünk a hétvégére.
1: Ez már a péntek reggel.
2: Úgy bizony, 6 órakor el is indult a hét utolsó munkanapja sokak számára. A hónap utolsó hétvégéje, és hát igen, hétfőn itt van a nyár. Június 1-jével startol a meteorológiai nyár. A csillagászati majd picit később, a hónap második felében olyan 20-21-e környékén, ugye? Szóval érkezik a június, és búcsúzik a május, nem is akármilyen hétvégével. Még május első hétvégéje és vasárnapja az édesanyáké volt, az utolsó pedig a gyermekeké lesz, gyermeknapi hétvége, és Drive, Debrecen Drive hétvége. Olyannyira, hogy a Night Drive-val már ma elindul este a program, és hát bizonyos korlátozások lesznek majd a nagy erdőn, erről szerintem már hallhattak, meg fognak is majd hallani, és holnap meg holnap után, tehát szombat és vasárnap a fő nap, na majd ide nyerhet valaki, vagyis hát valakik családi belépőket, lesz játék ma reggel is. Tegnap egy Hammer hangját játszottuk be, 8 és 9 óra között, hogy ma milyen autó vagy motor búg fel a péntek reggelben, hát az még egyelőre titok, de hallgassanak, és minden kiderül, és aztán meg legyen gyorsak, vagy ne annyira gyorsak, ügyesek, szerencsések, és nyerjenek családi belépőket a Best FM-től, ahol ma a Magdolnákat, a Magdalénákat és a Lénákat, a Lénikéket is köszöntjük. És jönnek majd a híres születésnaposok is, például azzal a magyar, hát előadó művésszel, énekes nővel, aki kereken 60 esztendős lett, Debrecenben született. Debrecenben, 1966-ban. És itt is dolgozott, nem találnák ki, hogy hol, a Ladagyárban, pontosabban a Ládagyárban, a Falógerben. Na, erről is mesélek majd, hiteles forrásaim voltak, az édesapám és az édesanyám. Vajon ki lehet ez az énekesnő, aki ma 60 esztendős lett? Nagyon extravagáns karakán figura, és Debrecen szülötte. Hamarosan felköszönti Debrecen kedvenc rádiója, ahol most irány a 80-as évek. Egy a tegnapi naphoz képest is hűvösebb reggelen, nincs 10 fok Debrecen, ma napközben hát olyan 23-24 fok lesz.

0: gyerekek a Balatonparton.
1: Nyári gyerekek a Balatonparton, Kelemen meg Kabátban, itt Debrecenben még az is előfordulhat, egy kis átmeneti zakócska felfér. 10 fok alatt van a hőmérséklet. A tegnap előttihez képest ez legalább 10 fokkal kevesebb, akkor 20 fokkal indult a nap. Ma meg csak ennyivel, és a folytatásban pedig 23-24 fok lehet. Mindjárt 6:30 van. Edót olvasom. Laci, mond már be kérlek, hogy a drive miatt már most lezárták az utat a Nagy Erdőn, a Vidám Parknál. Úgyhogy például a tevásoknak, vagy a klinikára igyekvőknek körbe kell menniük. Tehát ilyen kampusz verzió van. Előre hoztok a kampuszfesztivált? Nem, az normál időben jön. Ez a Drive, a Debrecen Drive, és emiatt már most vannak lezárások. Közben a Szabó Kálmán utcai trafiboxot Cosmix barátunk is megerősítette. Nagyon köszönjük, János. 500-540 és 39-33-104-6. Már is köszöntjük a mai névnaposokat, és néhány híres születésnapost, például azt a grófot, aki konzervatív politikus volt, és az 1920-as trianoni békediktátummal kapcsolatban ismerte meg a nevét az egész világ, és emlegetjük mi is azóta, Aponyi Albertnek hívták, a párizsi konferencián 3 nyelven elmondott nagy hatású beszédében észérvekkel alátámasztva igyekezett megvédeni a több mint 1000 éves Magyarország integritását. Szóval a 180 éve született Aponyi Albert gróf. 109 évvel ezelőtt John Fitzgerald Kennedy, azaz JFK, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke volt, aki 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. 73 éves ma Danny Elfman, zeneszerző, Tim Burton filmjeinek ő készítette a zenéjét, aztán a Men in Black filmeknek is ő, és természetesen, ha már Tim Burton, akkor a Wednesday sorozatnak is ő a komponáló muzsikusa. Danny Elfman ma 73 esztendős. Aztán a 69. születésnapját ünnepli Ted Levine, azaz Leland Stottlemyre, a Monk a flúgos nyomozóból, a kedvenc sorozatomból. És a kedvenc filmemből, az Amerikai szépségből pedig 68 éves lett Annette Bening. Egy találós kérdésem már volt, Zsolt meg is fejtette, ugye Laci, Somára gondolsz, ami a 60 éves születésnapos énekesnőt, előadóművész jelenti, aki Debrecenben született 1966. május 29-én, és Debrecenben kezdett el dolgozni. Hát igen, a Göcsben is dolgozott, azt írja Zsolt, hogy a nagy sori üzemben, ahol a nevében ellentétben kicsi csapágyakat készítettek a régi Göcsben, a göcsösök ezt meg tudják erősíteni, és a Falógerben dolgozók is, mert hogy Soma, Spitzer Gyöngyi, Soma Mama Gésa bizony a Faraktár utcában is feltűnt, a Lada gyárban, pontosabban a Láda gyárban. Boldog születésnapot kívánunk Soma Mama Gésának, Debrecen kedvenc rádiójában. 79 esztendős lett Joy Levine, az Ohio Express együttes énekese. Mutatom, hogy melyik dal lehet emlékezetes valakinek a gyermekkorából, valakinek később vagy hamarabb. Yummy.

Yummy, yummy, yummy! A Best FM-en, az Ohio Express 60-as évek nagy kedvencével, Jai Levine-nal, aki 79 esztendős lett. Aztán 71 éves lenne a Toto együttes tagja, Mike Porcaro.

0: És boldog névnapot kívánunk ma Magdolnáknak!
1: Köszöntjük Magdolna nevű hallgatóinkat! A Magdolna női név a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Eszterházi Magdolna grófnő, Menszátor Magdolna színésznő, Ruzsa Magdolna a Megasztár harmadik szériájának győztese, és ön kedves Magdolna, aki a rádiót hallgatja.
0: Magdalénák és Lénák, szint úgy!
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Léna nevű hallgatóinkat! A Léna női név, más nevek, például Helena, Magdaléna becenevéből önállósult. Egyik legismertebb viselője népnek Léna Szancova festőművész, a másik pedig természetesen önkedves Léna, aki most a rádiót hallgatja.
0: Drága jó Szabó Magda, írónő ott fenn a Mennyországban. Neki is boldog névnapot kívánunk, és a Lénáknak is. Na vajon melyik dallal?

Léna, el ne tűnj egy hajnalom. Boldog névnapot kívánunk mi is a család Lénácskájának, Lénikéjének, és egy boldog születésnapossal érkezünk az Oasis együttessel 6:45 után a péntek reggelben. Ugyanis a két Geleger srác közül ma Noel lett 59 esztendőse.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, derűs, kiegyensúlyozott napja lesz ma, szeretetre, gondoskodásra vágyik, amit meg is kap. A szerelem boldog pillanatokat tartogat. Bika, ma rendkívül tevékeny, csupa elégedetlenség, türelmetlenség, ami árad önből, vigyázzon, mert így elüldöz mindenkit maga mellől. Ikrek, kicsit idegesíti az önkörül zajló nyüzsgés, máskor elemében érezné magát, de ma kifejezetten nyugtalanná válik. Rák, életkedve a régi vidámsága környezetének is erőt ad, lehet, hogy ön nélkül sivárabb és színtelenebb lenne az életük. Oroszlán, végre nem kell tartani munkahelyi vagy otthoni leterhelésektől, azokat valahogyan biztosan tudja csökkenteni. Szűz, társa több figyelmességre tart igényt, egy az utolsó pillanatban érkezett meghívás felszabadítja nyomasztó kedély állapotából. Mérleg, hangulatának ingadozásán túl nem sok eseménnyel szolgál ez a nap, ma nem érik nagy meglepetések a mérleget. Skorpió, egy kényelmes kérdésben kell véleményt nyilvánítania, az érdekelt felek a számukra kedvező állásfoglalásra várnak, döntése legyen objektív. Nyilas, pénzügyei változékonyak, néha ingatagok, kiadásait alaposabban gondolja át. Bak, egy kissé nyűgös és gondjai is vannak, igyekezzen szándékosan jó kedvre hangolni magát. Vízöntő. Lendületes napja van, saját maga meghatározója aktivitásának. Felpesdül önkörül az élet, nem érhetik kudarc vagy veszteség. Alak. Alig fejezte be az előző munkáját, már is újabb megbízást kap. Egészségét illetően aggodalomra nincs semmi oka, arra ügyeljen, hogy ne hajtsa túl magát.

0: Just Might, a Best FM-en Bruno Mars-dalát hallották a péntek reggelben 9 perccel 7 óra előtt. Elég korán kezdtek a szervek, be is költöztették a madárkát a Szabó Kálmán utcai trafiboxban, sokan jelezték ezt nekünk. És hát azt is, hogy a Nagyerdőn némi forgalmi rend változás van, egészen konkrétan, mivel hogy ma indul a Debrecen Drive, és egész hétvégén, május utolsó hétvégéjén rendezik meg Debrecenben ezt az országos, sőt határon túl ívelő ilyen stílusú rendezvényt, ezért ez némi lezárással jár, főképpen ami a nagyerdei körülötet illeti. Pontosabban úgy írta Edo, hogy a drive miatt már lezárták az utat a Vidán Parknál. Ez némi újra tervezést jelent a tevába igyekvő dolgozóknak, vagy éppen a klinikára tartóknak. Hát igen, kerülni kell egy keveset. Pista is itt van, Szabó Kálmán aktív. Pistikém, ez a telepátia. Éppen most beszéltem róla, de jöhet öntől is egy közlekedési információ Debrecen kedvenc rádiójában. A telefonszámom 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Minden idők egyik legsikeresebb lány együttesével folytatjuk egy születésnap kapcsán. És a szubjektív top 3-mal köszöntjük Mel B-t. Innen pedig már tudják, hogy melyik együttesről van szó. Bizony, ez a Spice Girls. Melanie Janine Brown, azaz Mel B lett ma 51 esztendős. Hát nem olyan jelentős karakter volt az együttesben, mint mondjuk például Victoria Beckham, vagy Melanie C, vagy Emma Bunton, vagy Jerry Hellivel, mondhatni, hogy neki nem indul be a szóló karrierje. Na de térjünk vissza az én szubjektív top 3-osomhoz, a harmadik helyen a Viva Forever, az első helyen a Wannabe, amely dalal beindult a csajok karrierje 1994-ben. Úgyhogy Girl Power, jön a Stop, nem állunk meg. Jönnek a zenei kedvencek a péntek reggelben. A ma 51 esztendős Mel B-vel, ez a Spice Girls. Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-el.

Kökény Attila, 7 órakor Debrecen kedvenc rádiójában. Lacika, mit olvasok? Édesanyja most írja, hogy bal lábbal keltél fel, és nem öntenél bele néhány biztató szót így a szavazás előtt. Ó, Lackó, egy Lacika nem kelhet fel bal lábbal. Most gondolj bele, hogyha én bal lábbal kellék fel valamelyik reggel. Hú, azt egész sokan hallanák, úgyhogy csak előre, ahogy gyermekkorunkban rigmusban énekeltük, előre, fel a budi tetőre. Egyébként itt a hétvége, Lacika, úgyhogy semmilyen okod nincsen szomorkozni, sőt, ha édesanyjának szerencséje lesz, akkor nem most, hanem majd egy óra múlva, még akár Drive családi belépőt is nyerhet nektek. Na, szurkolok! És szurkolok a következő szavazaton, vagy szavazáson indulókért is. Na, úgy látom, hogy ma reggel a Depeche Mode rajongók és a Csíkidam rajongó fognak összecsapni, mert hogy egyes Personal Jesus!

durva, hogy mennyire ismerem a hallgatóinkat. Biztos voltam benne, hogy Csaba elküld egy egyest, és abban is, hogy Árpi nem fog elküldeni egy egyest. Talán egy kettest, vagy egy három.

0: Ó, azért nem mondhatjátok, hogy gyenge a mezőny. Depeche Mode, Personal Jesus, Balatonnyi Jány, Szikora Róvi és a Volmar, és természetesen a C-Block és a Time is Ticking Away.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
7: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
10: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontos. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
9: Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. A Magyar Honvédség ejtőernyős felderítő katonái tartottak gyakorlatozást a repülőtéren. A látványos kiképzés során volt, hogy egyszerre 7-8 katona ugrott ki a magasból. A katonák 400-600, sőt 3000 méteres magasságból is végrehajtottak ugrásokat különböző ejtőernyőkkel. A körkupolás ernyőket gyors földetéréshez használják, míg a légcellás ejtőernyőkkel pontosabban tudják megközelíteni a kijelölt területet. A gyakorlat egyben a jelenlévő szállítóhelikopter búcsú repülése is volt. A hajdúszoboszlói kiképzés után a katonák hajdúhatházon folytatták a gyakorlatot, számolt be róla a HAON. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában a Szent Anna és a Batthyány utca sarkán. A 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első megvalósult projektje. A csaknem 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó részt a lakók biztosították önerőből. A belső korszerűsítéshez a lakóközösség további 190 millió forintos hitelt vett fel. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Pap László polgármester azt mondta, a program célja, hogy támogatást nyújtson a helyi védelem alatt álló épületek felújításához. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint, írja a Hajdú Press.
0: 10 fok alatt van a hőmérséklet, ez legalább 10 fokkal kevesebb, mint az elmúlt napokban bármelyik reggel, és napközben sem tér még vissza a kánikula, ma még nem, de a következő napokban már igen. Nézzük a hétvége időjárását, azaz, hogy milyen idővel búcsúzik a május.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Szóval lassan visszatér a kánikula, de még nem ma, és nem is holnap, úgyhogy egészen kellemes 25 fok körüli csúcsértékek lesznek a Debrecen Drive hétvégéjén. A június sem köszönt benne a nagyobb értékekkel, hétfőn még csak 26 fok, azonban keddtől és szerdától már akár 28-29 fok is lehet. Annyi, de annyi szavazat jött, hogy rövid volt a hírblokk, hogy összeszámoljam az összeset, és úgy látom, még most is jönnek. meg se álmodjátok, hogy mindenkinek válaszolni fogok és megköszönni a ma reggeli aktivitását. Nem, nem, de azért egy-két nevet kiemelnék, például a Tündiét, azt írta háromszor is, hogy akarom, akarom, akarom. Biciklit akarok? Biciklit akarok? Hát lehet, hogy összejöhet. De mit akart vajon annyira Tünde?
12: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Szerintem azt a dalt, aminek a gyerekek is nagyon örülnek, azt írja Judit, hogy éppen kirándulni indulnak a srácok. Úgyhogy alapozzuk meg a hangulatot. Hello, Judit! Hova kirándulnak? Tehát csak nem a Balatonra, de...

0: Komoly összecsapás volt, de aztán végül a balatoni jányok nyertek.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Mondjuk egyébként aránytalan volt a verseny, mert ha belegondolunk abban, hogy voltak a Depeche Mode rajongók, meg majd mindjárt jönnek a C-block rajongók, és akik pedig a balatoni lányra szavaztak, hát egyrészt a Volmar rajongók, egyrészt a Szikora Róbert és az Ergo rajongók, és hát a magyar zene imádói. Úgyhogy itt hát triplázódott a szavazat, torony magasan nyert is a balatoni lány. Tündi, köszönöm a koreográfiát, ilyenkor sajnálom, hogy rádióműsor vagyunk, és nem pedig televíziós műsor, mert akkor bemutatnám, de csak az szíves engedelmeddel. Aztán írta itt valaki, hogy nem lehetne, Kriszti, nem lehetne még egyszer a balatoni lány? Figyú, nem akarok ilyen szakmai titkokat elárulni, de sokszor jártam már úgy, hogy véletlenül az ismétlő gombot bekapcsoltam az adás vezérlő számítógépen. Hát most nem. És akkor mondjuk kétszer egymás után jött az a dal, vagy leengedtem, vagy lehúztam. Ez nyilván attól függött, hogy hogy adta ki a helyzet. Mondjuk a kétszer lement volna a balatoni lány, annak biztos örültek volna. Aminek kevésbé örülnek, főképpen a tevások és a klinikára igyekvők, hogy lezárták a nagyerdei körútat. Tudják, ma indul a Debrecen Drive, a Night Drive-val, holnap utána két főnap, és a következő órában pedig egy játék, amikor nyerhetnek majd családi belépőket. Május 29-én elindult a hónap utolsó hétvégéje. Hétfőn már a nyarat köszöntjük, a meteorológiai nyár első napján, június 1-én. De addig azonban tényleg izgalmak, nem csak a reggeli villámvoksot illetően, hanem a Debrecen Drive mellett ez a gyermeknapi hétvége. Úgyhogy kedves gyerekek, akik éppen irándulni indultok, gondolom jól esett a dal a balatoni lányról. Most pedig akkor adjuk meg, ami jár a C-block rajongóknak is. 10 perccel fél nyolc előtt ez a Time is Ticking Away. Én pedig készülök, mert még ebben az órában lesz egy kis apáca show is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
1: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd!
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
4: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol

0: 4 ütem, azaz öreg járgány szívatóval indul. Hát volt, amikor 2 ütem volt. Emlékszünk még arra az időszakra. Laci telefonált az előbb, és ugye beszéltem már korábban arról, hogy a Nagyerdei körutat a Debrecen Drive miatt lezárták, tehát a tevásoknak és a klinikára igyekvőknek kerülni kell. Viszont jó hír, hogy a Bencz úr Gyulát meg legyalulták legalább 2-szer, úgyhogy sima liba, azaz sima a pálya, de azért ne úgy haladjunk már rajta, mint egy köves úton, mert ha az autósok, hát így, hogy ki lehet egyenlegetve, egyenítve az egész, tehát hogy el lehet gyalulva, így azért odalépnek a gázra, nem kéne, egyrészt meg porzik, másrészt meg nem olyan biztonságos, viszont jól lehet szépen, kényelmesen, megfelelő tempóval megválasztva áthaladni rajta. Köszönjük szépen, tehát a Bencz úr Gyulát legyalulták, most arra felé kell kerülni a Drive hétvégéjén. 500-540 és 39-33-104-6. Mielőtt virulna a fityula, megköszönjük Tancis Mancikának is a közlekedési információját. Mancika azok népes táborába csatlakozott, akik a Szabó Kálmán utcai aktív trafiboxot jelentették. Köszönjük szépen! És akkor, mikor is? 1992-ben virult először a fityula, amikor bemutatták 34 évvel ezelőtt az Apáca Show-t, és mi megismerkedhettünk Mary Clarence nővérrel, Whoopi Goldberggel.
1: Csend és neles. Neles?
2: Nem is tudnék, majd benyomod a szememet.
1: Minden kész?
2: Ment az eszetek, mit csináltunk?
1: Fagyit vettünk. Fogadd el, hálánk jeléül, levegőbe dobálás helyett.
2: Nem az én érdemem, a tiéd.
1: A tiéd?
2: De hát mikor csináltunk? Bűnös élvezetnek hódolunk kezű hétek. Pisztáció nem volt véletlenül?
1: Remélem, a tiszteletbe anya már alszik.
2: Tényleg, hamkabban. Van még önted?
1: Mary Clarence. Ma reggel megköszöntem Istennek, hogy ide vezérelt. Amióta itt vagy, minden más lett. Híres lett a kórusunk.
2: Esetleg csináljunk egy demót. Majd én gitározok.
3: Minden lehet. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Tényleg, bármi megtörténhet. Mondjuk valamelyikünket váratlanul áthelyezik.
1: Csak nem hiszel.
3: Nem. Dehogy is. Ki mondta, hogy elmegyek? Mi örökre együtt maradunk.
2: Diana Ross is ezt mondta.
3: Na jó, neki triója volt, amilyen megfájt. Hát az Edda.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most. Egy film.

0: Rose, veszélyes üzletág a közlekedés Debrecenben. Mondom is, hogy miért.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
0: Imi írja, hogy a Széchenyi utcában koccanás kisebb fennakadást okoz a Halköz üzletháznál. Tehát egy koccanás a Széchenyi utcán. És szia, neked is van valamid?
2: Szerbusz, Gabi vagyok. Természetesen az Erzsébet bedugulva nem lehet balra lekanyarodni a Szoboszlói útra, mert beállnak a keresztelővésben, mennek pirosan, zölden, ki hogy tud átjutni idegbetegek.
0: Az a baj, Gabi, hogy ez természetes Debrecenben, hogy beállunk a kereszteződésben, és ezzel mondjuk akadályozunk azokat, akik éppen haladhatnának. Na, haladjunk mi is. Ez a 80-as évek. 8 perccel fél 8 után. Debrecen.

0: Nagy Bogi és Des dala után, és még a reggel gondolata előtt veled folytatjuk. Jó reggelt neked!
1: Szia, Szilvi vagyok. Nem tudom, hogy szóltak-e már, hogy a nagy állomáson azért van amúgy nagy dugók, mert most több iskola, több osztálya most mennek kirándulni a gyerekek. Úgyhogy busszal, vonattal, úgyhogy ezért van a hatalmas dugó.
0: Ti is érintettek vagytok benne?
1: Így van, úgyhogy egy kis türelmet kérünk az autósoktól.
0: És hova kirándultok?
1: Tiszafüredre mennek a gyerekek, de hát több iskola, több osztálya, úgyhogy...
0: És ti melyik iskolából?
1: Kazinci iskola.
0: Na akkor, jó kirándulást kívánunk a kazincisoknak is.
1: Köszi szépen, szia!
0: És igen, a Nagyerdei körút, azt tudjuk, hogy ez lesz, lett, Henny írja, elesett a hatházi és a Nagyerdei körút. Az oka, hogy le van zárva részben a Debrecen Drive miatt. A Benczúr Gyula felé kell kerülni, és hát valóban nem lehet annyira száguldozni, mert hogy földút, de legalább le van gyalulva. Tehát, hogy most azért szép komótosan át lehet ott haladni. Hello, osztálykirándulók! Érményekben gazdag utat kívánunk nektek. Ha busszal mentek, gondolom mindenkinek megvan, hogy a buszban az ültetést illetően mi volt a hierarchia, kik ültek előre, kik ültek hátulra, középre. Érdemes rákeresni erre a mémre.
2: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
3: Oly sokféleképpen össze lehet törni egy szívet. A mesék teli vannak szerelemtől összetört szívekkel, pedig igazán csak az töri össze a szívet, ha elvesszük tőle az álmokat. Legyenek azok bármilyen álmok.

Zséda, és ha mennem kell tovább, hát persze, hogy mennünk kell tovább, 8 perccel, 8 óra előtt mindjárt programajánló, de hadd utaljak még vissza az osztálykirándulós buszra, mert hogy írtak ám a hallgatóink, például keresem, na, már nem is találom, hogy igen, megvan. Igen, Móni írta, hogy hát hátra csak is a kemény mag ült, ami az osztálykirándulós buszokat illeti. Előre pedig, na, előre kik? Hát a hányósok. Szerintetek én hátraültem, vagy előre? Nem mondok semmit. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Lehet egy kis koccanás a Széchenyi utcában, a Halközüzletháznál kisebb fennakadást az előbb még okozott. Imi írta, elég nagy a fennakadás a Nagyerdőn, hiszen ma indul a Debrecen Drive, a Night Drive-val le is zárták a Nagyerdei körútat, a Benz úr felé lehet kerülni. Ott is elég sok az autó most, és hát a Nagyerdei körúton meg a Hadházin is szintén. Na de akkor programajánló, tehát indul a Debrecen Drive, ma a Night Drive-val, következő órában még jegyet, családi belépőket is nyerhet valaki. Aztán fordított ige, zenés irodalmi est ma este 6 órától a Nagy Templomban, amelynek szerkesztő rendezője Seres Tamás. Tehát ma a Hajdú-Bihari Református Napok ajándék előadása várja önöket, a részvétel ingyenes. Aztán mondok egy másikat. Ez a Méliusba invitálja önöket, ahol ma Tanka László életem, születtem, elvegyültem, kiváltam egy újságíró feljegyzései a 21. századból című könyvének a bemutatója lesz. Mélius központi könyvtár, második emeleti kerengő. A kezdési időpont pedig délután 4 óra. A hétvégén lesz egyébként csak design vásár is, 30-án szombaton, és szintén 30-án szombaton már gyermeknapi rendezvények is várják önöket. A Demkitől kaptuk a tájékoztatást. Ja, még nem felejtem, a Vojtinában indul a Vonalfesztivál, pont halmaz határok nélkül ma. És akkor nézzünk még egy hétvégi ajánlatot, gyermeknapi ajánlatot. Lurkóliget, gyermeknapi program az IFI házban. Május 30-án szombaton délután 3 és 5 óra között. A programokhoz jó szórakozást kíván Debrecen kedvenc rádiója. Hey, Fonci.

lett ez már. Csoda, hogy még élünk a Best FM-en. 8 órakor a Well Hello dalát hallották. Írja Ági, hogy az egyik legjobb gyermeknapi program az, hogy ezen a hétvégén lesz a nyitott szertár kapu a katasztrófa védelemnél országszerte a tűzoltóságokon. Ó, igen, már valaki két héttel ezelőtt kérdezte, hogy nem lesz most? De lesz, be is jelentették a hétvégén. Be lehet kukkantani a tűzoltóságokhoz. Hát inkább ilyen munkát kívánunk, idegenvezetés nekik, és egyebet meg nem. Taylor Swift hamarosan a Best FM-en Open Light című dalával. Laci írja, hogy a Vincelér utcában az Aldinál van egy lerobbant kamion. Vagy áru átvétel zajlik? Apropó kamion, ehhez majd mondok még valamit a hírek után. Abban az órában, amelynek névnapos énekesnője Rúzsa Magdi.

0: És hogy ne legyen filmmentes, a következő 60 perc sem érkezik az amerikai szépség. Hamarosan a Best FM-en, de előtte még játék. A hírek után megmutatom, hogy nyerhetnek ma reggel családi belépőket a ma kezdődő Debrecen Drive-ra.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Ha a Papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
7: Csak az a szép zöld gyep.
8: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
7: Csak az a szép zöld gyep.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. A város számos pontján koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, tudományos bemutatók, családi programok várják az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A Nagy Erdőn a Vidám Park bohóc show-val, bűvészműsorral, óriás buborékokkal, látványos bemutatókkal készül, míg az Agora Tudományos Élményközpont planetáriumi vetítésekkel, robotikával, kísérletekkel várja a család. A Vojtina Bábszínház előadásai mellett több városrészben is lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és kézműves program. A gyereknapi hétvégéhez kapcsolódva a Debrecen Drive és több közösségi rendezvény is színesíti a kínálatot Debrecenben. A részletesebb programokat a Dehír foglalta össze. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. A több mint 100 éves Ferenc József tölgy bekerült az ország rangos megmérettetésének jelöltje. Közé. Az egyedi fa nem csak természeti érték, hanem fontos közösségi szimbólum is a helyiek számára. Sokan személyes emlékeket is kötnek hozzá. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti örökség megóvására. A versenyben a közönség szavazatai is számítanak, így a Hajdú Böszörményiek összefogással segíthetik a különleges tölgyet, a minél jobb eredmény elérésében, írja a HAON. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere, újabb szolgáltatók csatlakoztak a programhoz, így még több helyen használhatják a kártyát a debreceniek. Az új partnerek között uszoda, szabadulószoba, valamint több kulturális és szabadidős szolgáltató is szerepel. A városvezetés szerint a program célja továbbra is a helyi szolgáltatások népszerűsítése és a közösségi élet erősítése, közölték rádiónkkal. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. Ma és holnap olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
10: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. koncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, hogy a gyerekek egy óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
1: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
9: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Északára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
0: Köszönjük szépen! A Best FM telefonszáma 500-540, és ezt tudják, hogy miért fontos? Hát azért, mert majd ezt kell hívni, amikor meghallják az óra gépjármű hangját. De hogy mi lesz ez ebben az órában?
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
12: Most is veled!
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Szerintem már kitaláltak, hogy ma reggel minek a felismerésével lehet családi belépőt nyerni a Debrecen Drive-ra. Laci küldött egy közlekedési információt, hogy a Vincellér utcában van egy lerobbant kamion. Az megvan az a vicc, ugye, hogy kérdezi a sofőr a mellette ülőt, hogy jobbról jó, jobbról jó, nagy kamion jön. Úgyhogy az óra főszereplője Gumikacsa. Telefonálnak majd akkor, ha újból hallják. Sok szerencsét kívánok!

0: Arash és Helena, de nem Szent Helena, Best FM-en, ez volt a Broken Angel a péntek reggelben.
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Hát jó reggelt a Best FM-mel végre pénteken, a hétvége nyitányában, még pedig a hónap utolsó hétvégéjét kezdjük. Hétfő már itt van a június, visszatér a nyár a következő napokban, ugye ma még nem lesz kánikula, tehát nem lesz ilyen 30 fok, meg a feletti, de ilyen 24-25-tel nagyon kellemes időjárásban. Hát így telik majd a Debrecen Drive, ahova nyerhetnek ebben az órában családi belépőket. 500-540, és a kamiont várjuk. Jó? Az érkezik, és akkor jelent valakinek majd némi ajándékot, nem is akármit, családi belépőket, tehát a Best FM-en. Ajándékokról még most is, névnapi ajándékokról, hiszen ebben az órában köszöntjük a névnaposokat, délelőtt meg majd ajándékot is kaphatnak a kedvenc rádiójuktól, de hogy május 29-én kik lesznek a fő névnaposok? Mutatom már is. Ma a hölgyeké a főszerep. Ugye itt vannak a Lénák.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Léna nevű hallgatóinkat. A Léna női név, más nevek, például Helena, Magdaléna becenevéből önállósult. Egyik legismertebb viselője a névnek Léna Szancova festőművész, a másik pedig természetesen önkedves Léna, aki most a rádiót hallgatja.
0: Ma reggel már Dimitri mesélt Lénának, vagy Lénáról, úgyhogy helyette Rúzsa Magdival folytatjuk, mert hogy ma bizony a Lénák mellett a Magdalénák és a Magdolnák is ünnepelnek.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Magdolna nevű hallgatóinkat! A Magdolna női név, a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Eszterházi Magdolna grófnő, Menszátor Magdolna színésznő, Rúzsa Magdolna a Megasztár harmadik szériájának győztese, és ön kedves Magdolna, aki a rádiót hallgatja.
3: Boldog névnapot kívánunk neked, Magdolna!
0: 2006, a Megasztár harmadik szériája.
5: Te honnan jöttél?
6: Kishegyesről, Vajdaságból.
5: És milyen foglalkozásod?
6: Szülészeti és nőgyógyászati nővérke vagyok.
7: Te vagy hoztál egy
6: ruhány. És hoztam is el.
7: Mit? AC/DC?
6: Igen.
7: Nagyon nagy. Mit fogunk hallani?
6: A Highway to Hell?
7: Highway to Hell!
8: Living easy, living free.
0: 2005, 2006 és Megasztár akkor 5 zsűritag volt, azért Presser Gábor, Novák Péter, Péli Barna, Bakács a settenkedő, és a ma születésnapos Soma Mama Gésa, ők ültek ott a zsűriszékekben. Hát persze, hogy nem. És Rúzsa Magdi pedig tarolt, úgyhogy boldog névnapot kívánunk, kedves Magdi! És boldog születésnapot Debrecen szülöttének, Spitzer

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan nyit Debrecen legújabb jó márki üzlete. Nyitási akciók. Zöld Domestos 599 forint. 24 darabos piros Mokate 3-1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertás sportbolt helyén.
3: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
4: Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborék show, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Ez a Best FM, Chris Rea dala után, a Road to Hell követően a vonal végén.
1: Hello, én pedig Emese.
0: Emese, jobbról jó lesz?
1: Jó lesz, jó nagy kamion.
0: Jó nagy kamion érkezett, és ez tudom, mit jelent neked, Emese?
1: Talán egy családi belépője, ez a Drive-ra.
0: Várj, hadd gondolkodjam rajta. Családi belépőt mondtál a Drive-ra? Konkrétan azt.
1: Wow!
0: Hát akkor szombat vagy vasárnap, várunk téged a nagy erdőben, és jó szórakozást kívánunk neked, meg az egész családodnak.
1: Köszönöm szépen!
0: Na, ilyenkor derül ki, hogy Emesének a családja, a szűk családi kör, 32 fő.
1: Annyi nincs, de édes négyesben.
0: Édes négyes, az ideális. Ma indul a Debrecen Drive, a Night Drive-val, és szombaton és vasárnap is a nagy erdőben vár mindenkit. Magyarország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. Még kétszer nyerhetnek, délután Vilmosnál, és hol a délelőtt Tominál is, úgyhogy érdemes lesz akkor is, és addig is a Best FM rádiót hallgatni. Annette Bening születésnapján 68 esztendős lett az amerikai szépség női főszereplője.
2: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
3: Ez a feleségem, Carolyn. Látjátok, hogy megy a metsző olló nyele a kerti cipőjéhez? Ez nem véletlen. Ezt még már a puszta látványa lefáraszt. Nem volt mindig ilyen. Régen boldog volt. Régen boldogok voltunk.
4: Remélem, látom holnap is.
3: Elvesztettem valamit. Nem tudom pontosan mi az, de... tudom, hogy nem voltam mindig ilyen... kába. De tudjátok mit? Sosincs késő megtalálni, ami elveszett.
2: Egy filmzene most a Best FM-en.

do it now.

0: said forever, now I drive alone past.
1: Olivia Rodrigo dala után mindjárt egy olyan énekes, akinek a koncertje már Debrecenben is csápolhattunk, a Főnix csarnokban, mégpedig 2008 nyarán, július 3-án, hogy kik léptek akkor fel a mi gyönyörű városunkban. Hát konkrétan egy olyan énekes, akinek ma van a születésnapja, ezt mindjárt mondom, de előtte még Helga információja. Igaz, hogy az előző órában írta, de mivel napok óta ott parkol az a régebbi típusú BMW a keleti sor elején, ami jelentős út szűkületet képez a parkolása miatt, mivel a másik oldalon is állnak a szabályosan parkoló autók, ezért jó lenne, hogyha a tulajdonos hát felülvizsgálná ezt a pozíciót és változtatna rajta. Szóval a napok óta, úgyhogy nem késtem még bemondani, keleti sor elején egy régebbi típusú piros BMW, és mivel a másik oldalmal is parkolnak, ott nem mellesleg szabályosan az autók, ezért leszűkül az út jelentősen, keleti sor. Köszi Helga az infót, és akkor 2008. július 3-a, vagyis hát inkább 6-a, mert július 3-án a Petőfi csarnokban, a Pecsában lépett fel. 6-án azonban nálunk Debrecenben, a színpadon, a Status Quo. És a szubjektív top 3, nálam a 3. helyen a Burning Bridges.

Status Quo a világ egyik leghosszabb ideje működő zenekarra, hiszen 1962-ben kezdték a közös munkát. Az alapító énekes, frontember, zenekarvezető Franco Francis Rossi ma 77 éves, és mindenkinek azt kívánom 77 éves korában, hogy ő is turnézzon még akkor.

0: Marianne dalával zártuk az órát a West FM-en, és kezdünk egy újdonsággal hamarosan itt a 104,6 MHz-en érkezik Dracula Grófe. Mégpedig Tame Impalával, a Draculával kezdünk tehát reggel utolsó órájában, amelyben megemlékezünk majd a nagyszerű Flipper öcsiről. 64 éves lenne a mai napon. Ó, de kár, hogy nincs már velünk. És aminek a Monka Flúgos Nyomozó című televíziós sorozat rajongói fognak nagyon örülni. It's jungle out there. Disorder and confusion everywhere. Nem a reggeli közlekedésről szól a Jungle Out There, hanem Monkról, és hát a széria egyik legkedveltebb karakteréről, ami nem Mr. Monk, hanem majd erről is a következő órában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd!
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Öntöző zsákokkal védik a facsemetéket Debrecenben. Rendkívüli forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. A Debrecen Drive pedig tuning autóval és drift show-val várja a látogatókat. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és a virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A Bem téren, a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik, számol be róla a Dehír. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta a rádiónknak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
8: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
7: 250 új tuning autó, péntek esti night drive és egy igazi autós élményfesztivál 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagy Erdőn. A hétvégi 3 napos programsorozatra több mint 30 ezer látogatót várnak a szervezők. Az idei újdonságok között Lego jármű kiállítás is szerepel. A családokra és a gyerekekre is gondoltak, a Schaeffler Debreceni kampusza ismét megszervezi a mini drive-ot, ahol a legkisebbek Forma 1-es hangulatú versenyeken próbálhatják ki magukat. Részletek az esemény közösségi oldalán.
9: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
7: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hidegfront érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.
5: Mutatjuk a trendet!
4: Mutatunk egy újdonságot, mert tudod...
6: Ez a Best FM. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Best FM. Lil Nas-sel és Billy Ray Cyrus-szal. Tudják, hogy mikor?
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggelben a hétvége nyitányában ezen a hétvégén elköszön a tavasz. Hát május az még tavasz, bár volt 32 fok is a héten, ma nem lesz annyi, csak 25-26, az is nagyon kellemes lesz, főképpen, ha a drive-ra indulnak. Ma már Night Drive éjszaka, és holnap-holnap után Debrecen Drive. Na és gyermeknapi hétvége, úgyhogy lehet válogatni, bőven van miből. Debrecenben a programokat illetően. Ami pedig a segítségkérést illeti, az egyik kedves hallgatónak, Hódosi Lászlónak eltűnt az írat pakja, személyigazolvány, jogosítvány. A zsibogó, a zsigvásár területén, és nem olyan régen, hogyha valaki magához vette, megtalálta az íratok, ezek a nagyon fontosak. Legyen olyan jó, hogy hívja a Best FM-et 500-540, és segítünk akkor Lacinak, jó? Tehát Hodosi László íratait keressük, nem olyan régen, most a reggeli órákban hagyta el a debreceni zsibvásár területén. És egy ajánlat oskolák részére, mégpedig az ondódi levendulásból. Egy olyan ajánlat, amit érdemes az általános iskolásoknak.

szüleiknek, vagy éppen a tanáraiknak megszívlelni, ugyanis az ondódi levendulás egy különleges edukatív programot szervez általános iskolás osztályok számára. Darázs Garázs címmel Rovar Hotel építés. A cél az, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a természetvédelemmel és a beporzók fontosságával. A program egyébként teljesen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Osztályok jelentkezését várják. Tehát a legegyszerűbb a Facebookon felvenni a kapcsolatot az ondódi levendulással. A Facebook oldalukon minden információt és a regisztrációs felületet megtetszenek találni. Köszönjük a infót! Remek kis kezdeményezés, sok sikert kívánunk, a jövő hétre még vannak szabad programok. Május 29-e van. 64 éve született az a magyar énekes, akit Jeszenszky Béla Tibor néven anyakönyveztek, de először akkor hallottunk róla, amikor a galeribe egy új srác érkezett.

Flipper, ez volt az ő neve, Flipper öcsi, és az Arena Hungária lemezen hallottunk először róla. Aztán jött a Dolly-ról, meg a szóló karrier. Ne feledkezzünk el mondjuk a Step együttesről sem, ennek is ő volt az egyik énekese. Igen, élni kell. Hát sajnos nagyon keveset élt, mert ahogy szokták mondani, két végéről...

Flipper öcsi, aki ma ünnepelné a 64. születésnapját, 46 éves volt, amikor itt hagyott bennünket. Jön a Dolly-ról, és természetesen a nagyszerű Flipper öcsi, Gina a Bestia a péntekre.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
4: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Through the Light to You, egy kiváló feldolgozás David Guettától, ugye egykor, valamikor réges-régen Charles és Eddie énekelte ezt a dalt. Ezt a dalt pedig most egyelőre nem énekli senki, mert hogy ez éppen az instrumentális intrója minden idők egyik legviccesebb televíziós sorozatának, Monknak, a flúgos nyomozónak. De nyomozzunk mi is. Van egy talált irattárcánk, és keresünk továbbra is egy irattárcát, amit megtaláltak Éváék, pontosabban a barátnője, tegnap a Dobozi utca környékén, az Juhász Károly nevére. Juhász Károly nevére az iratpak. És olyan jó lenne, ha Hodosi Lászlónak is ilyen szerencséje lehetne, és valaki jelenteni, hogy a zsibogó területén megtalálta, és leadta ott az információhoz a pénztárcáját, a hangsúly az iratokon jogosítvány, személyi egyebek van, hát ezt azért elég nehéz beszerezni. Szóval Monk, a flúgos nyomozó, és a ma születésnapját ünneplő Ted Levine, bevallom, imádom a sorozatot, nálam a number van a Kalambóval együtt, és nagyon szeretem a karaktereket, egytől egyik vicces, Monk mellett is. Például Ted Levine, aki 69 esztendős lett, és Leland Stottlemyre-t alakítja, ugye Monk egyik főnökét. Emlékezzünk vissza azokra a szomorú időkre, amikor karanténban ücsörgött az egész világ.
1: Monk utálom beismerni, de igaza volt. Mármint nézzen ránk, mindenki fél a baktériumoktól. Nem érintjük meg egymást.
2: Hiszem, most mind Monk vagyunk. Szívás, ugye?
3: Mr. Monk, hosszabb a haja.
2: A fodrászatom bezárt. Szerintem mindenkinek megvan a horror sztoria.
1: Ugye, miért áll olyan messze a géptől?
2: Mit? Én 2 méterre vagyok. Ez a biztonságos távolság.
3: Mr. Monk, ez egy számítógép. Közelebb jöhetne. Biztonságos, megígérem.
2: Igen, nem. Én jól vagyok.
1: Nézzem,
2: jól vagyok.
1: Mi csupán aggódtunk maga miatt. Ezért is kerestük meg, mert elég nehezen viselte még az elején, szóval...
2: Igen, csak biztosak akartunk lenni, hogy jól van. Köszönöm, de jól vagyok. Az a régi énem volt. Fejlődtem. Csak van egy kis piszok itt. Natali, szükségem van egy kendőre?
3: Kendőt? Nem vagyok ott, nem segíthetek.
2: Mindig csak a kifogások. Kell egy kendő most.

0: Mert az élet szép. A futni mentem betétdalát hallották a Best FM-en Kis Tibivel és Tarján Zsófival 8 perccel 10 óra előtt. Na, mindjárt lezárjuk azt az órát, amit nyugodtan hívhatunk az elhagyott iratok órájának a Best FM-en. Ugye Hodosi László keresi az iratait, a Zsibogó területén hagyta el ma reggel. Aztán Varga Mihály is keresi, ő tegnap hagyta el Bocskai kert környékén, ha jól emlékszem, és Juhász Károly iratait pedig megtaláltuk a Dobozi lakótelepen tegnap, és Éva telefonszáma itt lesz, megadom, ha Karcsi magára ismert, vagy a rokonság ismerősi körből tudja valaki, hogy ő az a Karesz, aki tegnap óta keresi az iratait. 500-540. Hirdessük az eredményt ki, ami a reggel informátorát jelenti. Jó korán indult ez a reggel Palival, Puskás Palival, ő nyerte a melanzs pizzáját. Palikám, köszönjük az információt neked, számítunk rád máskor is. Hát máskor nem ígérek pizzát, de a mai a tiéd, jó étvágyat hozzá. És jó étvágyat ahhoz a tortához is, amit a kis angyal ajánlott fel. És amit mindjárt Szabó Anitával a péntek délelőtt házigazdájával sorsolunk ki. Szerbusz, Anita!
1: Szerbusz, Laci! Üdv a hallgatóknak, kezdhetünk is? Ne húzzuk az
0: Igen, időt. Jöhetnek a nevek.
1: Nobako Elzsőbetet köszönti Kriszti, a legjobb barátnőjét, akivel már 20 éve jóban rosszban együtt vannak, és a lánya keresztanyukája nem mellesleg. Szekeres Dórit, az anyukája, köszönti a 19. születésnapján Hajdúböszörményben. Ünnepelm a Dubajné Tóth Évike, a kisház dolgozói Imre Bá és a csajok köszöntik nagy szeretettel. Drága Hannának, Havasi Hannának kíván mama és papa boldog születésnapot 12. szülinapján. Egy igazi ezermestert is köszöntenek a barátai, méghozzá Vég Györgyöt. Csigeriket a keresztanyukája is díj nevezte be 3. születésnapja alkalmából. Anyát tudott hívni, hogyha Erik lesz a nyertes. Boda Ferencet, a nagy család köszönti mindent bele, papa. Ezt üzenik neki a 71-en. Veled vagyunk, szeretünk. Csiszár Ildikó is a születésnapjára ébredt Nyíracsádon. A világ legdrágább unoka nővérét köszöntik. Bakó Erzsébet is születésnapos ma. Gyermekei Noémi és Dániel, illetve a párja köszöntik a világ csodáját. Kolbe Gyuláné is szülinapos ma, Árgyelán Zoltánt is ünnepeljük, odaadó 3 gyerek édesapukája. Szabó Ivita párja Nándi gyermeke Zsófi. És az a kérdés, hogy este egy wasabi? Vagy egy torta?
0: Hát, vagy, meglátjuk. Vagy egy kaszkadőr show. Még az is lehet. Azt is sorsolunk mindjárt.
1: Varga Andrásról az édesanyja gondoskodott, Vácz Rátótól szülinapja alkalmából. Mihókné Gáti Brigitát is köszöntik itt Debrecenben, egy fantasztikus anya és társ. Rengeteget tesz a családjáért. Berei Renátát is köszöntjük, boldog szülinapot kívánnak neki. A Kub Ilona, lánykori nevén Kubica barátnéja. Kovács Adélt férje Milán nevezte be Hajdúsámsonban, aki már egy pocaklakóval együtt ünnepel, és Marga Bálinti születésnapos ma. Anya köszönti a 10-en a legcukibb kistesó Simonnal együtt.
2: Hello.
0: Hello, Melissa?
2: Igen.
0: Major Melissa.
2: Hello.
0: A válasz de.
2: De.
0: De. Mire volt a válasz de?
2: Nem tudom, mindig azt mondom, hogy de.
0: De? Ne, most anya mondta, hogy de, amikor kérdeztél tőle valamit.
2: Hát nem tudom.
0: Azt kérdezte tőle, hogy anya, ugyan nem neveztél be.
2: Ó.
0: Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi torta sorsolására. És erre a válasz az, Melissa, hogy de, benevezett. Te pedig nagyon nem szeretted volna?
2: Én nem szerettem volna.
0: Hát nézd, akkor ez most megtörtént.
2: Tudom, nem szeretem ezt a kis figyelmet.
0: Ez nem kis figyelem, Melissa. Ez nem kis figyelem. Most rád figyel mindenki. Na hol?
2: A Best FM-nél.
0: A Best FM-nél, nem csak a Best FM-nél, hanem ahol hallgatnak bennünket. Hiszen tudod, hogy bárhol is vagy, ott van veled a
2: Best FM.
0: Fazekas Laci vagyok, tiéd a mai torta a kisangyaltól, kávés, rumos, csokis, meggyes torta, aztán ezek után meg rajtad múlik, hogy letolod édesanyát, kérlek, ne tedd meg, vagy megköszönöd neki ezt a kis figyelmet és kedvességet.
2: Nagyon szépen köszönöm. Happy birthday!
0: Ez ezen a hétvégén még Debrecenben a Mega Monster Truck látványos kaszkadőr show. Ma és holnap, meg vasárnap is lesz előadás. Nyer is most valaki egy páros belépőt a születésnaposok közül. Anita?
1: Hát kérlek szépen, Menetes Gyuri lett a nyertesünk, nem kell semmi rosszra gondolni. Minden csavart ki tud szedni. A barátai köszönték, egyébként ő pedig nem más, mint Vég György.
0: Menetes Gyuri, Vég Gyuri, lesz egy meneted másodmagaddal a kis hegyesi útra. Mert hogy ott lesz ma, holnap és holnap után a Mega Monster Truck látványos kaszkadőr show.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Kezdhetjük május utolsó hétvégéjét? Akkor indul a péntek délelőtt az Imagine Dragons song. Teddy Swimsell. És természetesen Szabó Anitával, aki mesterkurzus tart önöknek. Na, melyik táncból? Én meg elköszönnék, úgyhogy találkozunk majd nyáron, tudják. Az kezdődik hétfőn.
4: Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat: együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
5: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontos. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
4: Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. A Magyar Honvédség ejtőernyős felderítő katonái tartottak gyakorlatozást a repülőtéren. A látványos kiképzés során volt, hogy egyszerre 7-8 katona ugrott ki a magasból. A katonák 400, 600, sőt 3000 méteres magasságból is végrehajtottak ugrásokat különböző ejtőernyőkkel. A körkupolás ernyőket gyors földetéréshez használják, míg a légcellás ejtőernyőkkel pontosabban tudják megközelíteni a kijelölt területet. A gyakorlat egyben a jelenlévő szállítóhelikopter búcsórepülése is volt. A hajdúszoboszlói kiképzés után a katonák Hajdúhatházon folytatták a gyakorlatot, számolt be róla a HAON. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában, a Szent Anna és a Batthyány utca sarkán. A 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első megvalósult projektje. A csaknem 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó részt a lakók biztosították önerőből. A belső korszerűsítéshez a lakóközösség további 190 millió forintos hitelt vett fel. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Papp László polgármester azt mondta, a program célja, hogy támogatást nyújtson a helyi védelem alatt álló épületek felújításához. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint, írja a Hajdú Press. Több 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
6: Vidám zenék a munka lendületéhez.
3: Ez a Best FM.
6: A kedvencek rádiója.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
3: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
4: Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborékshow, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Bárhol is vagy,
11: bárhol is vagy,
5: ott van veled
12: a Best FM.
5: A Best FM.
13: No, I can't take one more step towards you.

Alex és Író közösen az Így hagysz elszól Debrecen zenei kedvencei között a péntek délelőttben. Csodás napot kívánok mindenkinek. 18 fok van Debrecenben, délutára 24 jön, hétvégére pedig visszaköszön a kánikula, a meteorológiai nyár pedig június 1-én hétfőn köszön majd be. A 4-esen ma is trafi figyeli a gyorshajtókat, a Nyíregyháza felől érkezőket, a benzinkút előtt legyenek ma is óvatosak, vigyázzanak magukra, egymásra, és bármilyen infójuk van, csörögjenek az utakról. 500-540 a forró drót, a zenei folytatás Britney Spears, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, derűs, kiegyensúlyozott napja lesz ma, szeretetre, gondoskodásra vágyik, amit meg is kap, a szerelem boldog pillanatokat tartogat. Bika, ma rendkívül tevékeny, csupa elégedetlenség, türelmetlenség, ami árad önből, vigyázzon, mert így elüldöz mindenkit maga mellől. Ikrek, kicsit idegesíti az önkörül zajló nyüzsgés, máskor elemében érezné magát, de ma kifejezetten nyugtalanná válik. Rák, életkedve a régi vidámság a környezetének is erőt ad, lehet, hogy ön nélkül sivárabb és színtelenebb lenne az életük. Oroszlán, végre nem kell tartani munkahelyi vagy otthoni leterhelésektől, azokat valahogyan biztosan tudja csökkenteni. Szűz, társa több figyelmességre tart igényt, egy az utolsó pillanatban érkezett meghívás felszabadítja nyomasztó kedély állapotából. Mérleg, hangulatának ingadozásán túl nem sok eseménnyel szolgál ez a nap, ma nem érik nagy meglepetések a mérleget. Skorpió, egy kényelmes kérdésben kell véleményt nyilvánítania, az érdekelt felek a számukra kedvező állásfoglalásra várnak, döntése legyen objektív. Nyilas, pénzügyei változékonyak, néha ingatagok, kiadásait alaposabban gondolja át. Bak, egy kissé nyűgös és gondjai is vannak, igyekezzen szándékosan jó kedvre hangolni magát. Vízöntő, lendületes napja van, saját maga meghatározója aktivitásának, felpesdül önkörül az élet, nem érhetik kudarc vagy veszteség. Alak, alig fejezte be az előző munkáját, már is újabb megbízást kap, egészségét illetően aggodalomra nincs semmi oka, arra ügyeljen, hogy ne hajtsa túl magát.

0: Köszöntjük Magdolna nevű hallgatóinkat. A Magdolna női név a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Eszterházi Magdolna grófnő, Menszátor Magdolna színésznő, Ruzsa Magdolna a Megasztár harmadik szériájának győztese, és ön kedves Magdolna, aki a rádiót hallgatja.
1: Tizenegy óra felé közeledve különösen érdemes figyelni, főképp a Magdolnáknak és a Lénáknak, hiszen neki kívánunk nagyon boldog névnapot, és hamarosan kisorsolom a mai nyertesünket, akire egy édes meglepetés vár duplán, a melans cukrázza jó voltából, illetve a Tamara fehérnemű üzlet 5000 forint értékű utalványát nyeri, de ki is?
2: Tessék, Olsága!
1: Szia Magdi, oda tudnál dobni egy jó kávét?
2: Nem.
1: Akkor sem
2: dolgozol.
1: Aha. Hogyha Tünde kéri, akkor sem?
2: Aki kéri, Tünde?
1: Tünde, igen.
2: De ha Tünde kéri, akkor neki tudod dobni egy jó kávét.
1: Értem. Akkor lehet, hogy aktuális lenne, mert hogy az imádott nővérét szeretnék köszönteni névnapi alkalmából, hogy ne kelljen annyit készülnöd, és szeretne téged jól megsütisztetni.
2: Ó, de nagyon szuki, drága. Nagyon jó.
1: Mit gondolsz, hogy honnan telefonálok?
2: Best FM.
1: A Best FM rádiótól, igen. A nyereményed pedig, kedves Magdi, a melans cukrászda süti meghívás a két fő részére, kávéval, kapucsinóval, amit szeretnétek fogyasztani. Úgy látom, hogy itt a kávé a nyerő.
2: Hát, én inkább kapucsinó, de igen, köszönöm
1: szépen. Na hát, hál' Istennek tudtok választani, és emellé nyertél még a Tamara fehérnemű üzlet jó voltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt.
2: Ó, köszönöm szépen.
1: Örülsz, Magdi?
2: Nagyon örülök neki. És mit kell tennem?
1: Mit kell tenned? Megköszönni a kedves barátnődnek, Tündének, vagy bocsánat, a kedves tesódnak, Tündének, hogy benevezett téged a Best FM névnapi sorsolására.
2: Köszönöm. Üzenem nagyon sokat, nagyon puszilom, és örülök neki, hogy ő az ő testvérem. Úgyhogy imádom, meg hogy gondol rá, mindig nagyon édes.
1: Én csodás napot kívánok, Magdi, és örülök, hogy beszéltünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Debrecen zenei kedvencei között Henn és a Szandella szólt. Itt a Best FM-en az óra utolsó dalát indítom hamarosan DJ Popótól, aztán jönnek a friss hírek. Előtte viszont próbálunk segíteni egy úriembernek, akinek eltűntek az iratai. Üdvözlöm, hallgatom!
1: Kedvét csókolom, Boraszabós vagyok. Motorkerékpárommal a mai nap 9:30 körül a Dorottya utcában közlekedtem. A hátsó dobozom leesett. Valaki fölvette, mert beszéltem egy bácsi, hogy látta, hogy leesett. Valaki fölvette, és benne van minden iratom, sőt a átíráshoz szükséges papírjai, minden. A becsületes megtaláló hívjon már fel, és akkor én átönném ezt tőle.
0: Milyen névre szólnak az iratok?
1: Bora Szabolcs.
2: A hívható telefonszám 500 540. 500.

0: a kedvencek rádiója.
1: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep, a város számos pontján koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, tudományos bemutatók, családi programok várják az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A Nagyerdőn a Vidám Park bohóc showval, bűvészműsorral, óriás buborékokkal, látványos bemutatókkal készül, míg az Agora Tudományos Élményközpont planetáriumi vetítésekkel, robotikával, kísérletekkel várja a család. A Vojtina Bábszínház előadásai mellett több városrészben is lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és kézműves program. A gyereknapi hétvégéhez kapcsolódva a Debrecen Drive és több közösségi rendezvény is színesíti a kínálatot Debrecenben. A részletesebb programokat a Dehír foglalta össze. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. A több mint 100 éves Ferenc József tölgy bekerült az ország rangos megmérettetésének jelölt közé. Az egyedi fa nem csak természeti érték, hanem fontos közösségi szimbólum is a helyiek számára. Sokan személyes emlékeket is kötnek hozzá. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti örökség megóvására. A versenyben a közönség szavazatai is számítanak, így a Hajdú Böszörményiek összefogással segíthetik a különleges tölgyet, a minél jobb eredmény elérésében, írja a HAON. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere, újabb szolgáltatók csatlakoztak a programhoz, így még több helyen használhatják a kártyát a debreceniek. Az új partnerek között uszoda, szabadulószoba, valamint több kulturális és szabadidős szolgáltató is szerepel. A városvezetés szerint a program célja továbbra is a helyi szolgáltatások népszerűsítése és a közösségi élet erősítése, közölték rádiónkkal. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. Ma és holnap olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
2: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Van egy jó hírem, meg még egy jó hírem, melyikkel kezdjem? Kezdem a jó hírrel. Az előző óra végén telefonált egy úriember, hogy leesett a motorjáról a doboza tele az irataival. Rögtön nagyon sokan telefonáltak, nagyon sokan aktívak voltak, és hál' Istennek megkerült a megtaláló is, úgyhogy összehoztuk őket. Előkerültek az iratok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki jelzett. A másik jó hír, hogy hétvégén már lehet napozni, ugyanis megérkezik az igazi nyár, június 1-én pedig beköszönt a meteorológia. Nyár. A meteorológiai világszervezet pedig az átlagnál jóval melegebb nyarat vetít előre Európára. A Kárpát-medencére egyelőre nem jeleznek extrém asszályt, a szárazabb területek inkább Észak-Európa felé rajzolódnak ki. A tartós meleg rontja a koncentrációt, növeli a fáradtságot és a hibázás kockázatát, különösen fizikai munkakörökben vagy rosszul szellőző irodákban. A szakemberek szerint a munkáltatóknak ezért egyre nagyobb szerepük lesz

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
6: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem, 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.

0: nélkül.
1: Hey, this is Anastasia.
2: Hello, I'm Calvin Harris.
3: This is Carly Rae Jepsen.
4: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
5: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
6: Bárhol is vagy.
7: Bárhol is vagy.
6: Ott van veled.
3: A Best FM.
6: A Best FM.

A zenék Evezek szólnak a 104 aton a Best délelőttben. Talán senkit nem kell arra emlékeztetni, hogy a hétvége bizony a gyerekeké nemzetközi gyermeknap lesz május utolsó vasárnapján. A civil hír pedig arról számolt be, hogy különleges élményjárattal készül gyereknap alkalmából a Debreceni DKV ZRT és a Csokonai Nemzeti Színház. Szombaton és vasárnap az egyes villamosvonalán dzsungellé változnak a szerelvények, amelyet a Dzsungel könyve című előadás ihletett. A tematizált villamosokon a gyerekek az ős erdő titkait fedezhetik fel, sőt két különleges járaton Maugli világának ismert szereplőivel is találkozhatnak. Május 30-án a nagy állomásról 9 óra 40-kor és 10 óra 28-kor induló élményutakon Bagira és K kalauzolja majd az utasokat. A vezetett dzsungeltúrákon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők szerint a program célja, hogy a gyerekek és családjaik egy különleges mesebeli utazás részesei lehessenek a gyermeknap hétvégéjén. A részletekről és a regisztrációról a DKV honlapján tudnak tájékozni.

0: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
1: Az autóval közlekedők figyelmét szeretnénk felhívni sebességmérésre. Kedves autósok, nagyon óvatosan a 35-ösön, Józsa és Böszörmény között is mérnek a rendőrök, illetve a Nyíregyháza felől érkezőket is mérik a 4-esen a benzinkút előtt. A forrótról 500-540 jöhetnek az útinformációk. A következő 2 órában pedig tegyük fel a pontot a hétvégére. Vége a melónak, lassan hangolódjunk a lazításra. Az önök zenei kedvenceivel jöhetnek az üzenetek, kérések, köszöntsék a Magdolnákat, Lénákat, hiszen hamarosan tartolunk. A déli kívánságműsorral SMS Viber számunk 30-as 933-1046.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Öntöző zsákokkal védik a facsemetéket Debrecenben, rendkívüli forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. A Debrecen Drive pedig tuning autóval és drift show-val várja a látogatókat. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és a virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A BEM téren, a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik, számolt be róla a Dehír. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt, ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta a rádiónknak Valentínyi Katalina Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipoggyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
2: 250 új tuning autó, péntek esti Night Drive és egy igazi autós élményfesztivál 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagy Erdőn. A hétvégi 3 napos programsorozatra több mint 30 ezer látogatót várnak a szervezők. Az idei újdonságok között Lego jármű kiállítás is szerepel. A családokra és a gyerekekre is gondoltak, a Schaeffler debreceni kampusza ismét megszervezi a Mini Drive-ot, ahol a legkisebbek Forma 1-es hangulatú versenyek próbálhatják ki magukat. Részletek az esemény közösségi oldalán.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
5: Célállomás
0: Debrecen.
5: Pozíció
0: 104.

0: Best FM kívánság műsor.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

A déli órákban 4:15 után 2 perccel, ez bizony már a péntek déli kívánság műsor, az önök zenei kéréseivel 500-540 a forró drót, ne hagyjanak unatkozni, ellustulni itt a pult mögött, SMS Viber számunk 30-933-1046, és ha már érkezik a nyár, akkor már is ringat bennünket az álomhajó a Carpe Diem-től. Ezzel a dala pedig István és Karesz köszönti a keresztanyukájukat, Magdolnát, kívánok neki nagyon boldog névnapot, ez már az álomhajó, és jöhetnek a zenei kedvencek 14 óráig. A mikrofonnál Szabó Anita.

14 óráig szólnak ma is a zenei kedvencek itt a Best FM-en, a 104.6-on a déli kívánság műsorban fél egy van. Hello Debrecen! Jó étvágyat mindenkinek! Jó, ha tudják, hogy éjféltől országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Az erdőkben és azok környezetekben még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni. Különösen nagy a kockázat a száraz aljnövényzettel borított területeken, ahol a lángok rövid idő alatt tovább terjedhetnek, főként akkor, hogyha a szél is feltámad, és bár a következő napokban helyenként kialakulhat záporzivatar, országos tartós csapadék továbbra sem látszik, így a tűzveszély érdemben nem mérséklődik. Mindenki vigyázzon, óvatosan figyeljen oda, én pedig hozom a következő zenei kedvencet. Szabó Magdolnát köszönti az egyetlen szerelme Ákos, Demjén Ferenc dalával jön a Mindig Ugyanúgy, itt a 104.6-on.

0: FM Rádió.
1: Jó napot kívánok! Nem tudom pontosan, azt tudom, hogy Vangelisnek a száma, és az agyamba állandóan a paradicsom meghódítása ugrik be, de nem vagyok biztos benne, hogy ez egyezik-e.
0: Szerintem az lesz, igen. Mutatom, hogy melyik ez. Ez lesz az?
1: Igen, amikor a katonaság indul. Igen.
0: Szuper,
1: igen,
0: akkor igen. Megtaláltuk, akkor indítom is. Jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
1: Nagyon régen nem hallottam.
0: Na, akkor most jött el az idő. Viszonthallásra.
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra.

0: 1991-es Twin Peaks című nagy sikeres sorozat betétele szólt itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban, hogy kiölte meg Laura Palmert, azt talán csak a második évadban derült ki, de nem fogom most elárulni. Jönnek viszont a hírek, 13 óra után pedig folytatódik a déli kívánság műsor a Forró Drót 500-540.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Áruld el nekünk!
1: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500

0: Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontos. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
0: Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett, a Magyar Honvédség ejtőernyős felderítő katonái tartottak gyakorlatozást a repülőtéren. A látványos kiképzés során volt, hogy egyszerre 7-8 katona ugrott ki a magasból. A katonák 400-600, sőt 3000 méteres magasságból is végrehajtottak ugrásokat különböző ejtőernyőkkel. A körkupolás ernyőket gyors földetéréshez használják, míg a légcellás ejtőernyőkkel pontosabban tudják megközelíteni a kijelölt területet. A gyakorlat egyben a jelenlévő szállítóhelikopter búcsúrepülése is volt. A hajdúszoboszlói kiképzés után a katonák Hajdúhatházon folytatták a gyakorlatot, számolt be róla a HAON. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában a Szent Anna és a Batthyány utca sarkán. A 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első megvalósult projektje. A csaknem 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó részt a lakók biztosították önerőből. A belső korszerűsítéshez a lakóközösség további 190 millió forintos hitelt vett fel. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Pap László polgármester azt mondta, a program célja, hogy támogatást nyújtson a helyi védelem alatt álló épületek felújításához. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint, írja a Hajdú Press. Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500.

0: hívható telefonszám 500-540.
1: Halló, Best FM.
2: Napot kívánok. Szeretnék egy dal küldeni az unokáimnak, mert nagyon megérdemlik.
1: Kik ők? Hogy hívják az unokákat?
2: Kis Regina és kis Izabella. Képzeljék el, 70 kilométert tekertek le a minap.
1: Nagyon ügyesek.
2: 70 kilométert, 4000 métert úsznak naponta. Óriási, szenzációs.
1: Ez valóban az. Melyik dalt küldjünk nekik?
2: Juhász Miklósnak is. Itt a kemping szóljon a dal neki is. Nekem nagyon nagy kedvencem a Team Everybody Changing.
1: Az Everybody Changing. Rendben. Igen. Megy a dal akkor mindenkinek.
2: Nagyon, nagyon szépen köszönöm.
1: Szívesen.

0: 35 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
1: Csak az a szép zöld gyep.
2: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carttal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
4: A Best FM.

0: hét utolsó munkanapján a péntek déli kívánság műsort hallgatják Szabó Anitával fél kettő előtt. Újabb zenei kedvencekkel folytatjuk, zenei kérésekkel és üzenetekkel, hogy mit ad át a következő hölgy, azt már is elárulja önöknek. Hello, hello, Best FM, kívánság műsor.
1: Jó napot, Nagyné Évi vagyok. Szeretnék egy számot kérni a páromnak. Tegnap volt 65 éves, és most megy nyugdíjba.
0: Ó, dupla ünnep. Igen?
1: Így van. Korda Gyuri bácsitől reptém, ez a kedvenc száma.
0: Oké, hogy hívják a kedves párját?
1: János.
0: János. Rendben, Éva. Jön a dal Jánosnak. Viszont!

A Best FM kívánságvonala 500-540 SMS Viber számunk 30-as 933 1046. Ide érkezett Flóra üzenete. Sziasztok! Camila Cabello és Ed Sheeran Bam Bam című számát szeretném kérni. Küldöm a kolléganőmnek Orsinak, üzenem nekünk, nagyon szeretem, és nagyon örülök, hogy ilyen kolléganőm van. Nagyon szeretlek titeket hallgatni. Szép napot mindenkinek, Flóra, nagyon kedves vagy. Örülünk, hogy itt vagytok velünk, és indítom is a kérésedre Camila Cabello és Ed Sheeran közösét. You said you hate

Csak a déli kívánság műsorért véget ért, a Best FM-en a jó zenék maradnak, most például Cindy Lauper és a Time After Time. Ezzel köszönöm a déli kívánság műsor, János szeretnék kérni, és szeretne mindenkinek szép hétvégét kívánni, amihez én is csatlakozom. Én kitartást kívánok mindenkinek, aki még dolgozik, az utakon továbbra is vezessenek óvatosan, és jó pihét azoknak, akik fejben már a strandon vannak, és a testüket napoztatják. Vigyázzanak egymásra, magukra, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Az elmúlt 4 órában Szabó

0: Debrecen zenei kedvencei.
1: A mi kedvencei!
0: Megállás nélkül.
2: Ez a Best FM.
3: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. A város számos pontján koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, tudományos bemutatók, családi programok várják az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A Nagyerdőn a Vidám Park bohóc show-val, bűvészműsorral, óriás buborékokkal, látványos bemutatókkal készül, míg az Agora Tudományos Élményközpont planetáriumi vetítésekkel, robotikával, kísérletekkel várja a család. A Vojtina Bábszínház előadásai mellett több városrészben is lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és kézműves program. A gyereknapi hétvégéhez kapcsolódva a Debrecen Drive és több közösségi rendezvény is színesíti a kínálatot Debrecenben. A részletesebb programokat a Dehír foglalta össze. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. A több mint 100 éves Ferenc József tölgy bekerült az ország rangos megmérettetésének jelöltjei közé. Az egyedi fa nem csak természeti érték, hanem fontos közösségi szimbólum is a helyiek számára. Sokan személyes emlékeket is kötnek hozzá. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti örökség megóvására. A versenyben a közönség szavazatai is számítanak, így a Hajdú Böszörményiek összefogással segíthetik a különleges tölgyet, a minél jobb eredmény elérésében, írja a HAON. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere, újabb szolgáltatók csatlakoztak a programhoz, így még több helyen használhatják a kártyát a debreceniek. Az új partnerek között uszoda, szabadulószoba, valamint több kulturális és szabadidős szolgáltató is szerepel. A városvezetés szerint a program célja továbbra is a helyi szolgáltatások népszerűsítése és a közösségi élet erősítése, közölték rádiónkkal. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten, a nagy sportág és hangszerválasztón. Ma és holnap olimpiai, világ és Európa-bajnok sportolók, zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
4: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek szombat lesz, reméljük a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
3: Több 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Északára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hamarosan nyit Debrecen legújabb jó márki üzlete. Nyitási akciók. Zöld Domestos 599 forint. 24 darabos piros Mokáte 3-1-ben kávé 899 forint. Füredi út 51. A Volt Szertás sportbolt helyén.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók.

0: 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tuba Tanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tuba Tanya, töltődés a természetben.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
3: a Best FM.
2: A Best FM.

0: Te is lehetsz a Best FM trafi vadásza. A Forró Drót 500-540.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: The concert.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, neves Gyuri bohóccal, élvezd az Ákombákombáb előadást. Buborékshó, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, amit csak a gyerekeké.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Öntöző zsákokkal védik a facsemetéket Debrecenben, rendkívüli forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. A Debrecen Drive pedig tuning autóval és drift show-val várja a látogatókat. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és a virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A Bem téren, a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézi locsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik, számolt be róla a Dehír. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta a rádiónknak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
7: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy majd lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
6: 250 új tuning autó, péntek esti Night Drive és egy igazi autós élményfesztivál 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagyerdőn. A hétvégi 3 napos programsorozatra több mint 30 000 látogatót várnak a szervezők. Az idei újdonságok között Lego jármű kiállítás is szerepel. A családokra és a gyerekekre is gondoltak, a Schaeffler debreceni kampusza ismét megszervezi a Mini Drive-ot, ahol a legkisebbek Forma 1-es hangulatú versenyek próbálhatják ki magukat. Részletek az esemény közösségi oldalán. Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Északára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
5: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
8: Köszönjük szépen a híreket, hello Debrecen! Péntek délután 3 óra van, az egyik szemünk még a munkán, a másik viszont már a kijáraton a hétvége felé, a fülünk pedig közben a legjobb zenéken. Hát, ha gyorsabban telik az idő, amíg mindenki kiszabadul a melóból. Jó, Jacko és a Billie Jean, indul a délután!
9: A hírek

0: a Best FM, a 104-ot hallgatják. Köszönöm, hogy ma délután is velünk vannak. A hallgatóink balesetet jelentettek a Vincellér utcáról. Köszönjük a helyzetjelentést, reméljük, hogy nincs nagy baj és mindenki jól van. Plusz két trafipax, az egyik a 4-esen Pallagnál mér, a másikat pedig a 35-ösön Józsa és Böszörmény között látták Böszörményhez közelebb.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy bicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Biztos vagyok benne, hogy ma is lesz miről beszélni a közlekedéssel kapcsolatban, de hát jó csapat leszünk mi így együtt, önökként az utakon, mi pedig itt bent a stúdióban. Mondjanak el mindent, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívják az 500-540-et. Együtt átvészeljük ma is a délutáni csúcsforgalmat. Plusz itt vannak nekünk a legjobb zenék is. Jön az Inner Circle és a Games People Play. Na, na, na, na, na.

délután ez egy kötelező dal, az Animal Cannibals és a Péntek szólt itt a Best FM-en 104.6-on Debrecen kedvencei között. Jöjjön most Bruno Mars, aki hát eléggé rápihent a legújabb nagylemezére, 10 év után adott ki új albumot. Itt van róla az első sláger, amiről az első hangból tudja mindenki, hogy Bruno Mars dal annyira jellegzetes. Bruno Mars és az I Just Might, most a Best FM-en.

Ariana Grande, itt a Best FM-en, a 104.6-on, 6 perccel múlt el délután 3:44, és hogyha a jövő héten ügyintézős napjaik lesznek, akkor tudjanak róla, hogy kedden technikai okokból zárva lesz a NAV Faraktár utcai ügyfélszolgálata, tehát kedden egyáltalán nem lesz ügyfélfogadás, hétfőn és szerdán viszont már a megszokott rendben várnak majd mindenkit. Tehát kedden a NAV nem azt jelenti, hogy Nemzeti Adó és Vámhivatal, hanem azt, hogy nincs aznap vámhivatal. Tehát kedden zárva lesz a NAV Faraktár utcai ügyfélszolgálata. A mi adónkon viszont, ja most Marvin Gaye, és az Ain't No Mountain High Enough.

0: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontos. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
0: Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. A Magyar Honvédség ejtőernyős felderítő katonái tartottak gyakorlatozást a repülőtéren. A látványos kiképzés során volt, hogy egyszerre 7-8 katona ugrott ki a magasból. A katonák 400-600, sőt 3000 méteres magasságból is végrehajtottak ugrásokat különböző ejtőernyőkkel. A körkupolás ernyőket gyors földetéréshez használják, míg a légcellás ejtőernyőkkel pontosabban tudják megközelíteni a kijelölt területet. A gyakorlat egyben a jelenlévő szállítóhelikopter búcsórepülése is volt. A hajdúszoboszlói kiképzés után a katonák Hajdúhatházon folytatták a gyakorlatot, számolt be róla a HAON. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában a Szent Anna és a Batthyány utca sarkán. A 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első megvalósult projektje. A csaknem 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó részt a lakók biztosították önerőből. A belső korszerűsítéshez a lakóközösség további 190 millió forintos hitelt vett fel. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Papp László polgármester azt mondta, a program célja, hogy támogatást nyújtson a helyi védelem alatt álló épületek felújításához. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint, írja a Hajdú Press. Több 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
1: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
3: Köszönjük szépen a híreket!
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Debrecen! Péntek délután 4 óra van, miközben becsapják maguk mögött a munkahelyük ajtaját, azért közben figyeljék a Best FM-et is, mert... Játék! Két zene között mindjárt elhúz majd egy autócsoda. Ha meghallják a hangját, akkor ahogy tegnap is, meg tegnap előtt is csináltuk, SMS-ben vagy Viberen tippeljék meg, hogy milyen autó volt. Ezzel már is benne vannak a sorsolásban, és ha van egy kis szerencséjük, akkor nyerhetnek egy családi belépőt a Debrecen Drive-ra. Úgyhogy tartsák nyitva a fülüket, bármikor jöhet az autóhang. Most viszont Nagy Bogi és Dess érkezik, itt a Jól leszek újra. A hírek

0: Itt az idő, 4:02 perccel a Best FM-et hallgatják.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazó.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Csak az a szép zöld gyep.
4: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
3: Csak az a szép zöld gyep.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.

0: Martin Crew és az I Just Died in Your Arms.
1: 104.6 Best FM.
2: Ez a város ritmusa.
0: És kevesebb, mint fél óra múlva már ödök fogják diktálni a város ritmusát, hiszen 5-kor indul a kívánság műsor, sőt az előkészületeket már most elkezdjük. Ha már tudják, hogy mit szeretnének kérni, akkor én itt vagyok. Hívjanak az 500-540-es Best FM forró drótot, és kérjék a kedvenc dalukat. 500-540 lehet dalokat kérni a kívánság műsorban. Meg lehet együtt udorászni velünk Niki úrnagy slágerét. Ez a Sunroof, igazi nyári hangulat.
3: I got my

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Többen is megerősítették nekünk, hogy igen, továbbra is trafi van a 471-esen Sziki gyakornál a Debrecen felé vezető oldalon.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: A hétvégén pedig szerintem sok debreceni utazik majd Kozár Mislenybe, hiszen a női kézilabda KNTH ligában jön a bajnokság utolsó fordulója. A DVRC Kozár Mislenyben lép majd pályára. Ugye a bajnokság nagy kérdései már eldőltek így az utolsó mérkőzésre. Bajnok a Győr, második a Fradi, a Loki pedig a harmadik helyen van, úgyhogy ilyen igazi örömkézi labdázásra lehet számítani, ráadásul ez lesz a visszavonuló Hornyák Dóra utolsó meccse, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fogják a helyszínen biztatni a csapatot. Tőlük majd egy kis élménybeszámolót kérünk, természetesen képeket küldhetnek. Nyugodtan, hajrá Loki! Tehát Kozár Mislenny DVSC a KNTH ligában vasárnap este 6-tól. Nálunk pedig most 5-től kívánság műsor, én az önök helyében már most ide csörögnék. 500-540 lehet dalokat kérni, ő pedig Avril Lavigne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Hú! Megszámlálhatatlan mennyiségű SMS és Viber üzenet előttem, nem csoda. Mindenki szeretné a családi belépőt a Debrecen Drive-ra. Na nézzük, hogy kinek kedvezett a szerencse. Visszahívjuk, akit kisorsoltam. Haló? Emmát keresem.
4: Én vagyok.
3: Szia, Emma, itt a Best FM rádió. Zavarhatunk?
4: Igen.
3: Na figyelj, az előbb hallottuk ezt a hangot. Na mire tippelsz, az milyen autó volt?
4: BMW.
3: Ó, ilyen jó füled van? Vagy ennyire értesz az autókhoz? Vagy valaki súgott?
4: Nem.
3: Nem, mert rossz volt a tipped egyébként, nem BMW. Ez egy Bentley-nek a hangja volt. De nem is az volt a feladat, hogy találd el, hogy milyen autó, hanem egyszerűen csak tippelni kellett, ezzel már is benne vagy a sorsolásban. Emma, gratulálok neked, téged sorsoltunk ki. Van egy családi belépőtök a Debrecen Drive-ra. Itt vagy?
4: Köszönöm szépen.
3: Ki van ott körülötted?
4: Anyukám és a testvérem.
3: Ők is hallották?
4: Igen.
3: Anyu, tesó, nyertetek? Ó, végre valaki örül, hip-hip, hurrá. Melyik nap fogtok kimenni, szombat vagy vasárnap?
4: Vasárnap.
3: Vasárnap, gyereknap, úgy az igazi. A Best FM vendégeként ott lehettek a Debrecen Drive-on. Gratulálok nektek!
4: Köszönöm szépen!
3: Nagyon szívesen. Hát nagyon sok Best FM hallgató lesz kint a Best FM vendégeként a Debrecen Drive-on, és a játék még tart. Még mindig vannak ajándékbelépőink. Bármikor jöhet az újabb kör.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
7: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
9: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Egyetem Sugárút 50.
10: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
11: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. Bővül a Debrecen város kártya kedvezményrendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
11: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. A város számos pontján koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, tudományos bemutatók, családi programok várják az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A Nagy Erdőn a Vidám Park bohóc show-val, bűvészműsorral, óriás buborékokkal, látványos bemutatókkal készül, míg az Agora Tudományos Élményközpont planetáriumi vetítésekkel, robotikával, kísérletekkel várja a család. A Vojtina Bábszínház előadásai mellett több városrészben is lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és kézműves program. A gyereknapi hétvégéhez kapcsolódva a Debrecen Drive és több közösségi rendezvény is színesíti a kínálatot Debrecenben. A részletesebb programokat a Dehír foglalta össze. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. A több mint 100 éves Ferenc József tölgy bekerült az ország rangos megmérettetésének jelöltjei helyei közé. Az egyedi fa nem csak természeti érték, hanem fontos közösségi szimbólum is a helyiek számára. Sokan személyes emlékeket is kötnek hozzá. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti örökség megóvására. A versenyben a közönség szavazatai is számítanak, így a hajdúböszörményiek összefogással segíthetik a különleges tölgyet, a minél jobb eredmény elérésében, írja a HAON. Bővül a Debrecen városkártya kedvezményrendszere, újabb szolgáltatók csatlakoztak a programhoz, így még több helyen használhatják a kártyát a debreceniek. Az új partnerek között úszoda, szabadulószoba, valamint több kulturális és szabadidős szolgáltató is szerepel. A városvezetés szerint a program célja továbbra is a helyi szolgáltatások népszerűsítése és a közösségi élet erősítése, közölték rádiónkkal. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. Ma és holnap olimpiai, világ és Európa-bajnok sportolók, zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
12: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplet péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
11: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
6: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: És most
10: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
3: Balog István Vilmos. A telefonvonalak készen állnak, a zenetárunk készen áll, én is készen ülök, úgyhogy startolhat a mai kivé. A 39-33-104-6-ra írni tudnak, az 500-540-es Best FM forró droton pedig hívhatnak bennünket. Jó, hát persze van már kérés ilyenkor bőven, például sziasztok, Korda György és Balázs Kláritól a Találd ki gyorsan a gondolatom című dalt szeretném kérni. Az anyukámnak küldöm, azaz lehet, hogy nagyon szeretem őt, Gabriella az aláírás, játszom a dalt nem sokára. Előtte Pink és a Try, ezt Edina küldi a férjének. Az első telefonálunk pedig, halló!
13: Szia, Norbi vagyok.
3: Szia, Norbi, parancsolj!
13: Én egy számot kérek.
3: Igen.
13: Taylor Swift-től.
3: Jó, és kinek szóljon?
13: Szóljon Egressy Liliánának szülinapjára.
3: Ah, Isten éltesse a nagylányt, kislányt?
13: 9 éves.
3: 9 éves, akkor már nagylány, rendben van. Ki köszönti őt?
13: Apa, anya és a tesója Dávid küldi neki.
3: Meg mi is küldjük neki boldog szülinapot. Taylor Swift és az Oplight.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Nem tudom kitalálni azon a gondolatait, úgyhogy ha dalat szeretnének kérni, akkor hívjanak 500-540 este 7-ig tart a mai kívánság műsor is, meg persze írhatnak is SMS Viber 3933 1046. Na, kérések, amikor befutottak, például Edith nagy kedvence, Bruce Springsteen és a Dancing in the Dark jön nem sokára. Előtte Anita küldi a nagylányának, Taminak, Deniz és Orsovai Reni közös dalát, ugye majd tőlük a Nem érdekel. Előtte pedig egy új kedvenc, Tame Impala és a Dracula, amit egyrészt Zsófi kért saját magának, másrészt pedig még kinek szóljon ez. Halló, szia!
1: János vagyok.
0: Parancsolj!
1: A feleségem kedvenc dala ez.
0: Oké.
1: Okay. Úgyhogy neki küldöm.
0: Mit üzensz neki?
1: Mit üzenek neki? Hát, hogy szeretem.
0: Hát mi mást, rendben van. Akkor a Tame Impala és a Dracula mindjárt itt a Best kívánság műsorában. Ez is nagyon jó választás.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Középiskolás vagy? Kíváncsi vagy, milyen egyetemistának lenni? Akkor ne maradj le a műszaki táborról. Augusztus 24-28 között a Debreceni Egyetem műszaki karán izgalmas programok, laborok, technológiai bemutatók és valódi mérnöki élmények várnak rád. A részvétel teljesen ingyenes, ráadásul még plusz 25 felvételi pontot is szerezhetsz. Jelentkezni május 31-ig lehet. Műszaki tábor. Próbáld ki a jövőd.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
14: Bárhol is vagy,
15: bárhol is vagy,
14: ott van veled
16: a Best FM.
14: A Best FM.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.
2: Nem

0: Óriási piros pont a hallgatóinknak, nagyon jó zenéket válogatnak ma is. Ez itt a Best FM, a város kedvenc kívánságműsorával.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: És úgy látom, hogy a színvonalra még ráteszünk egy-két lapáttal. Jön például a Guns N' Roses és a Paradise City. Zsolti kérte saját magának. Előtte a Jamiroquai és a Virtual Insanity. Ezt a dalt pedig Anett szeretné úton hazafelé meghallgatni. Ezt a hangüzenetet pedig a Viberen kaptuk.
3: Szia Vili, én Csilla vagyok, és a 8 óra munkát kérem mindenkinek, aki nagyon várta a hétvégét. Jó pihenést kívánok. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Jön a Beatrice és a 8 óra munka most a Besten. És 2 óra kívánságműsor 500-540, hívjanak.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Szia! Alszom vagyok a Tabányáról, és a két kollégámnak, Vanessának és Gabesnak szeretnék kérni egy számot. Sajnos nem jut eszembe semmilyen dal most.
3: Ezt így könnyű lesz teljesíteni.
2: Vagyis hát nagyon sok szám van a fejembe, de azt nem tudnátok.
3: Akkor annyit segíts, hogy gyorsat, lassút, vidámat, érfelvágósat, régit, újat, magyart, külföldit.
2: Valami vidámat.
3: Valami vidámat, de még ezt is súgták neked, jó. Egy üzenet azért megy a kollégáknak?
2: Hát itt ülnek mellettem, és holnap nem tudok jönni dolgozni, úgyhogy kitartást kívánok.
3: Na, miért is mennél szombaton?
2: Hát ez az, hogy
3: tudnám, mihova dolgozzanak ők szombaton, hát oldják meg helyetted, egy napot kibírnak nélküled.
2: Egy napot tudnak nélkülözni.
3: Oké, okay, küldök majd nektek valamit. Köszönöm, sziasztok!
2: Köszönöm, szép napot, szia!
3: Na akkor ennek megfelelően csak vidám zenék itt a következő percekben. Például jön majd Náksi és Brunner régi nagy slágere, a Száj, ezt Brigi kérte, és a fiának Viktornak küldi. Előtte Madonna és a La Isla Bonita, ez is egy nagy buli kedvenc. Petra és Csilla kérte, és a harmadik barátnőjüknek Hannának küldik. Előtte pedig Noel kérése, Martin Solveig és a Hello! Hello, ez itt a Best FM kívánság műsor.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Jó napot kívánok! Lehet zenét kérni? Hát itt vagyok az osztálykiránduláson, és az egyik kedves tanárunknak szeretnénk kérni zenét, a Pedrót, a 6. A nevében.
3: És itt vagyok Debrecenben osztálykiránduláson?
2: Nem, itt vagyunk Miskolcapolcán.
3: Ja, Debrecenben mentetek Miskolcapolcára. Aha, értem. Mikor jöttök haza?
2: Hát holnap már itt alszunk.
3: Milyen a buli? Hogy érzitek magatokat?
2: Hát még most megyünk fel a szállásra, de eddig nagyon jó volt, aztán most éjfélig fent leszünk. Buli, minden.
3: Oda teszitek magatokat. Jó van, igen, küldöm majd a dalt. Ciao.
2: Köszönjük,
3: sziasztok. Jön Pedro a Best FM kívánság műsorában.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Gyereknap varázslatos élményekkel május 30-án a Vekeritavi ifjúsági táborban. Találkozz az akvamanókkal, nevesd Gyuri Bohóccal, élvezd az Ákombákombá előadást. Buborékshó, hagyományőrző bemutató, kézműves sátor, ugrálóvár is vár rád. Egy nap, ami csak a gyerekeké.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Cherry Vagép Debrecen, Mikepércsi út 73 per C. További infók www.cherryvagép.hu.
4: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és táncsúval. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
1: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Öntöző zsákokkal védik a facsemetéket Debrecenben. Rendkívüli forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. A Debrecen Drive pedig tuning autóval és drift show-val várja a látogatókat. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Öntöző zsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és a virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntöző zsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A BEM téren, a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik, számol be róla a Dehír. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt, ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta a rádiónknak Valentínyi Katalina Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipoggyásszal utazni.
7: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy majd lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a három napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
6: 250 új tuning autó, péntek esti Night Drive és egy igazi autós élményfesztivál 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagyerdőn. A hétvégi háromnapos programsorozatra több mint 30 ezer látogatót várnak a szervezők. Az idei újdonságok között Lego jármű kiállítás is szerepel. A családokra és a gyerekekre is gondoltak, a Schaeffler debreceni kampusza ismét megszervezi a Mini Drive-ot, ahol a legkisebbek Forma 1-es hangulatú versenyek próbálhatják ki magukat. Részletek az esemény közösségi oldalán. Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
8: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on, 5-től 7-ig minden este kívánság műsor. Kösz, hogy itt vannak velünk ma is. A 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-en pedig fel is hívhatnak a bátrabbak és élőadásban, és elmondhatják, hogy mit szeretnének hallani. És akkor pörögjünk, mert rengeteg a kérés. Bízom benne, hogy minél több minden belefér este éjtik. Például sziasztok, Melinda vagyok, Balázs Pecótól az évszakokat szeretném kérni. Pistinek küldöm, mert nagyon szeretem őt. Rendben van. Előtte Chris Rától Looking for the Summer. Ez is nagyon jó választás. Haló, kinek küldjük ezt a dalt, kinek szóljam?
9: Jó estét, Dudás Mihály vagyok, Debrecenből. Én a drága tündéremnek úgy hívják, hogy Iszka.
8: Mit üzen neki?
9: Azt, hogy szeretem, és minden kihalló félbe is.
8: Reméljük, hogy célba is ért az üzenet, tehát Chrisra és Looking for the Summer, előtte viszont Artemast és az I Like the Way You Kiss Me, ezt a dalt ma Roland kérte.

0: Változnak az évszakok, de egy dolog állandó, a Besten minden este kívánság műsor.
1: Hadd te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Jön mindjárt a Crash Adams. A Crash Adams nem egy előadót takar, hanem ez egy popzenei duó Kanadából. Jön mindjárt az első nagy slágerük, a New Heart, amit egyébként Zoé kért saját magának. Na, de ki van a vonalban? Haló!
3: Agnes!
0: Szia! Hello!

0: Vosz promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
3: Hi, this is Craig David.
4: Hey, this is Kylie.
5: Király Viktor vagyok.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: A 104-ot hallgatják, a Best FM kívánságműsorának a sűrűjében vagyunk. Ne fogják vissza magukat, az utolsó pillanatig hívhatnak, írhatnak, várom nagyon a kéréseket. 39-33-104-6, ha SMS vagy Viber üzenetet küldenének, és 500-540, hogyha inkább ide csörögnének hozzánk. Na, a dalok, amiket önök kértek, például a Hooligans-től a Mindörökké, ezzel a dallal üzeni Brigi a párjának, Zsoltnak, hogy mindörökké szeretni fogja előtte. Survivor, Eye of the Tiger. Ezt jó hangosan kell majd hallgatni. Egyébként Peti kérte. És? Haló?
1: Jó, én most Tibor vagyok. Szeretnék kérni egy dalt a háromnak. Hát egy kérek egy kulcsot a szívedhez.
0: És mit üzensz neki?
1: Imádom.
0: De te ezt a kulcsot már megkaptad szerintem régen, nem?
1: Igen, de ez neki ez egy kis érzelgős dal.
0: Hát egy jó férvegyes küldöd neki a kedvenc dalát. Oké, rendben van. Intézkedem, köszönöm, szia!
1: Szia!
0: Jöjjön a Happy Gang itt a Best FM kívánság műsorában. Ugye tudják, 500-540.

borult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztos.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Manna FM-et hallgatják, ma is kívánság műsor, 5 perc múlva 3-4-7, azt tudják, hogy mit jelent, hogy fogy az idő, de még mindig hívhatnak, 500-540 a forró drótunk. Úgy látszik, ma sokan vannak romantikus hangulatban, mert jön majd Brian Adams-től a Please Forgive Me, ezt a dalt ma Szabina kérte, és a kedvesének Karesznak küldi. De ha minden igaz, akkor valaki itt várakozik a vonalban, és szia!
1: Jó este, Üdvér, most te vagy?
0: Én vagyok, miben segíthetek? Szia!
1: Köszönöm szépen. Hát szeretnék kérni egy nagy számot, mégpedig azért, mert a párom most megy nyugdíjba, mármint kettős ünnep 65. születésnapja alkalmából.
0: Isten éltesse őt!
1: Kérek szépen, szerány bízom, küldje egy jó számot, jó?
0: Valami bulizósat ünnepelünk?
1: Igen, ünnepelünk.
0: Megtáncoltatunk akkor benneteket.
1: Köszönöm szépen, jó?
0: Ciao, ciao, hello!
1: Ciao, hello!
0: Igen, az ünnepelt, hello! Na, hát akkor legyen egy kis házi buli itt a Splash, és a tedd fel a kezdet!

0: stop loving you. Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Laci vagyok. A kukásautó számot kérem. Küldöm Andrisnak, Tibinek és Icusnak. Köszönöm szépen, jó hétvégét!
2: Szia, Jessica vagyok Dániából. Szeretnék egy zenét, Jessica kukásautó. Tikának meg a megnyitéket. Meg a Best FM a legjobb járt.

0: miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: Ez a Best FM a 104.6-on, és hát ezzel a kukás autóval én is elgurulok hazafelé. Ennyi fért a mai kívánság műsorba. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk, és bocsánat azoktól, akiknek a kérésére már nem volt idő. Hétvégén is lesz kívánság műsor, úgyhogy lehet majd még dalokat kérni. Én viszont mára befejeztem. Csáó, pihenjenek sokat!
2: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
4: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontos. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
2: Újra katonai helikopter körözött Hajdúszoboszló felett, a Magyar Honvédség ejtőernyős felderítő katonái tartottak gyakorlatozást a repülőtéren. A látványos kiképzés során volt, hogy egyszerre 7-8 katona ugrott ki a magasból. A katonák 400-600, sőt 3000 méteres magasságból is végrehajtottak ugrásokat különböző ejtőernyőkkel. A körkupolás ernyőket gyors földetéréshez használják, míg a légcellás ejtőernyőkkel pontosabban tudják megközelíteni a kijelölt területet. A gyakorlat egyben a jelenlévő szállítóhelikopter búcsú repülése is volt. A hajdúszoboszlói kiképzés után a katonák hajdúhatházon folytatták a gyakorlatot, számolt be róla a HAON. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában a Szent Anna és a Batthyány utca sarkán. A 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első megvalósult projektje. A csaknem 400 millió forintos homlokzat felújítást a várost 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó részt a lakók biztosították önerőből. A belső korszerűsítéshez a lakóközösség további 190 millió forintos hitelt vett fel. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Pap László polgármester azt mondta, a program célja, hogy támogatást nyújtson a helyi védelem alatt álló épületek felújításához. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint, írja a Hajdú Press. Több 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Északára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hidegfronti hatás érvényesül.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. Bővül a Debrecen Városkártya kedvezményrendszere. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenben egész hétvégén a gyerekeké lesz a főszerep. A város számos pontján koncertek, kézműves foglalkozások, bábszínházi előadások, tudományos bemutatók, családi programok várják az érdeklődőket gyereknap alkalmából. A Nagyerdőn a Vidám Park bohóc show-val, bűvészműsorral, óriás buborékokkal, látványos bemutatókkal készül, míg az Agora Tudományos Élményközpont planetáriumi vetítésekkel, robotikával, kísérletekkel várja a család. A Vojtina Bábszínház előadásai mellett több városrészben is lesz ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató és kézműves program. A gyereknapi hétvégéhez kapcsolódva a Debrecen Drive és több közösségi rendezvény is színesíti a kínálatot Debrecenben. A részletesebb programokat a Dehír foglalta össze. Különleges tölgyfa képviseli Hajdú Böszörményt az évfája versenyen. A több mint 100 éves Ferenc József tölgy bekerült az ország rangos megmérettetésének jelölt közé. Az egyedi fa nem csak természeti érték, hanem fontos közösségi szimbólum is a helyiek számára. Sokan személyes emlékeket is kötnek hozzá. A szervezők szerint a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természeti örökség megóvására. A versenyben a közönség szavazatai is számítanak, így a Hajdú Böszörményiek összefogással segíthetik a különleges tölgyet, a minél jobb eredmény elérésében, írja a HAON. Bővül a Debrecen Városkártya kedvezményrendszere, újabb szolgáltatók csatlakoztak a programhoz, így még több helyen használhatják a kártyát a debreceniek. Az új partnerek között uszoda, szabadulószoba, valamint több kulturális és szabadidős szolgáltató is szerepel. A városvezetés szerint a program célja továbbra is a helyi szolgáltatások népszerűsítése és a közösségi élet erősítése, közölték rádiónkkal. Több mint 100 sportágat és 20 hangszert lehet kipróbálni ezen a hétvégén Budapesten a nagy sportág és hangszerválasztón. Ma és holnap olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, zenészek várják az iskolásokat, akik az ország minden tájáról érkeznek, mondta rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
3: Két napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
2: Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
1: A hírek után indul a zene letöltő oldalak és a zene felismerő alkalmazások heti listája.
4: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
4: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

0: legtrendibb zenéjé két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 31.

0: feltöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en. 29.

0: kedved legyen. Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Stream Top 40.
1: 28.

legtöbben kerestetek rá ezen a héten? Stream Top 40. A Best FM vadonatúj sláger listája a letöltéseitek alapján. 27.

0: Dream Top 40.
1: 26.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 20.

0: Stream Top 40.
1: Öntözőzsákokkal védik a facsemetéket Debrecenben, rendkívüli forgalomra készül a Budapest Airport a BL döntő miatt. A Debrecen Drive pedig tuning autóval és drift showval várja a látogatókat. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Öntözőzsákokkal és tartálykocsikkal védik a facsemetéket Debrecenben a tartós hőség miatt. A szakemberek heti rendszerességgel mintegy 6000 fát locsolnak, miközben a frissen ültetett örökzöldekre és a virágágyásokra is kiemelt figyelmet fordítanak. A belvárosban főként tölgyeket és díszcseresznyéket ültettek, ezeket speciális öntözőzsákokkal látják el. A zsákok 50-100 liter vizet tárolnak, amely több napon át lassan jut a fák tövéhez. A Bem téren, a Péterfia utcán és a Simonyi úton is folyamatos az öntözés. A 6000 literes tartálykocsi szinte egész nap járja a várost. A kézilocsolást több helyen automata öntözőrendszerek is segítik, számol be róla a Dehír. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a szombati BL döntő miatt. Ezért több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak az utasok, valamint ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. Ezt mondta a rádiónknak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese, aki hozzátette, érdemes online becsekkolni és lehetőség szerint kézipodgyásszal utazni.
3: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: 250 új tuning autó, péntek esti night drive és egy igazi autós élményfesztivál 6. alkalommal rendezik meg a Debrecen Drive-ot a Nagy Erdőn. A hétvégi 3 napos programsorozatra több mint 30 ezer látogatót várnak a szervezők. Az idei újdonságok között Lego jármű kiállítás is szerepel. A családokra és a gyerekekre is gondoltak, a Schaeffler debreceni kampusza ismét megszervezi a mini drive-ot, ahol a legkisebbek Forma 1-es hangulatú versenyeket próbálhatják ki magukat. Részletek az esemény közösségi oldalán. Legtöbb 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Éjszakára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled,
2: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: 14.

0: leheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Stream Top 40.
1: 13.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Stream Top 40.
1: Nyolcadik.

0: Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Vasárnapig tart az európai rákellenes hét, újra katonai helikopter körözött hajdúszoboszló felett, megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Vasárnapig tart az európai rákellenes hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
3: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontos. Aztán egy másik napot az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
1: Újra katonai helikopter körözött hajdúszoboszló felett, a Magyar Honvédség ejtőernyős felderítő katonái tartottak gyakorlatozást a repülőtéren. A látványos kiképzés során volt, hogy egyszerre 7-8 katona ugrott ki a magasból. A katonák 400-600, sőt 3000 méteres magasságból is végrehajtottak ugrásokat különböző ejtőernyőkkel. A körkupolás ernyőket gyors földetéréshez használják, míg a légcellás ejtőernyőkkel pontosabban tudják megközelíteni a kijelölt területet. A gyakorlat egyben a jelenlévő szállítóhelikopter búcsú repülése is volt. A hajdúszoboszlói kiképzés után a katonák hajdúhatházon folytatták a gyakorlatot, számolt be róla a HAON. Megújult egy 100 éves társasház Debrecen belvárosában a Szent Anna és a Batthyány utca sarkán. A 42 lakásos épület felújítása az önkormányzat épített örökségvédelmi programjának első megvalósult projektje. A csaknem 400 millió forintos homlokzat felújítást a város 200 millió forinttal támogatta. A fennmaradó részt a lakók biztosították önerőből. A belső korszerűsítéshez a lakóközösség további 190 millió forintos hitelt vett fel. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Pap László polgármester azt mondta, a program célja, hogy támogatást nyújtson a helyi védelem alatt álló épületek felújításához. Az idei pályázati keretösszeg 220 millió forint, írja a Hajdú Press. Több 24-26 fok lehet a következő napokban Debrecenben és a térségben. Holnaptól egy hideg front érkezik erős széllel, ennek hatására záporok is kialakulhatnak. Északára 9-10 fokig hűl le a levegő. Az átmeneti zivataroknak köszönhetően gyenge hideg fronti hatás érvényesül.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.